Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Alszik a város, míg épp rá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe. Ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.
2: Most olyan gyönyörű minden, és nem akarom azt, hogy ez véget érjen.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Új vezérigazgató kerül az MVM élére. 0%-os gyógyszeráfát javasolt Takács Péter. Két új szervezet is létrejöhet a közösségi közlekedésben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, itt a hétvége, jelentősebb a forgalom az M3-as autópályán, sőt a tömegközlekedési járműveken is jelentős időnövekedéssel kell számolni egyes útszakaszokon, illetve egyes vasúti pályaszakaszokon. Több helyen a vasúti átjárókat felújítják, ma is több helyen dolgoznak, így például a Rakamazváros belterületén két helyen van átépítési munkálatok, amik lényegesen növelik a menetidőt, és Debrecen, illetve Nyíregyháza között is az M3-as autópályára való felhajtásnál, úgy a Debrecen úton körültekintően tegyék, hisz az elmúlt napokban több esetben történtek ott balesetek. Nagyon sokan tartanak Debrecen fele, már korán reggel, és Debrecen felé is Nyíregyházára, illetve Záhony határátkelő állomás fele. Lényeges leterheltséggel kell számolni minden egyes határátkelő hely közelébe, illetve a 41-es főútvonalon Beregsuránynál. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Újabb jelentős személyváltozás történt egy állami vállalatnál. Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját, Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét, Szepek Gábort. Az Állami Energetikai Társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt lett, aki több mint 25 éves energetikai és felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A miniszter közlése szerint az új vezetéstől átláthatóbb és költséghatékonyabb működést várnak. Kiemelt célként jelölték meg az ellátás biztonság erősítését, az energetikai fejlesztések felgyorsítását, valamint a tiszta energiára való átállás támogatását. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai vállalata, ezért a vezető váltás az egész ágazat szempontjából meghatározó lehet. 0%-ra csökkenteni a gyógyszerek árfáját Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő. A korábbi egészségügyi államtitkár javaslata szerint szeptember 1-től a vínköteles és a nem vínköteles emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek is áfamentessé válhatnának. Takács Péter úgy fogalmazott, a gyógyszer nem luxus cikk, hanem a gyógyulás alapfeltétele. A kérdés a parlamenti vitában is előkerült, ahol a kormány részéről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, hogy dolgoznak az adócsomagon, amelyben a gyógyszeráfa ügye is szerepelhet. A kormány emellett több törvényjavaslatot is benyújtott, köztük egészségügyi, köznevelési és rendészeti módosításokat. Az egészségügyi javaslat egyebek mellett a szifilisz fertőzések adatkezelését érinti. Lezárta az országgyűlés a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat két új szervezet létrehozását is tartalmazza, az országos közlekedés szervezőjét, valamint az országos gördülő állomány kezelőjét. A Tisza párt képviselői szerint a reform összehangolt menetrenddel működő egységes közlekedési hálózatot teremthet, és hosszabb távon javíthatja a szolgáltatások színvonalát. Vitézsi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vitában arról is beszélt, hogy szerdától ismét elérhetőek a vonatok valós helyzetét mutató térképek a MÁV Plus alkalmazásban. A miniszter hangsúlyozta, az országbérlet megmarad és továbbra is egységes rendszerben működik. Eljárásjogi vita alakulhat ki abban a rágalmazási ügyben, amelyet Semjén Zsolt feljelentése nyomán tárgyal a bíróság. A Zsolti bácsi ügyként emlegetett eljárásban több közéleti szereplőt és korábbi ellenzéki képviselőt is meghallgatta, köztük Arató Gergelyt, Szabó Tímeát és Tordai Bencét. Komlódi Gábor Arató Gergely ügyvédje szerint az ügyészség hibáztatott, amikor nem vette figyelembe a DK-s politikus mentelmi jogát, ezért az ügy akár az alkotmánybíróságig is eljuthat. A feljelentés szerint az érintettek nyilatkozatai alkalmasak lehetnek Semjén Zsolt jó hírnevének megsértésére. A meghallgatáson több érintett jelezte, hogy nem kér bocsánatot. Egy feljelentett viszont elnézést kért, vele szemben az eljárás nem folytatódik. Július 9-ig, tehát a mai napig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételizők az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrend módosításkor kizárólag a már megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet felvenni. A jelentkezők ugyanakkor visszavonhatják azokat a jelentkezési helyeket, amelyeket már nem szeretnének fenntartani. A hivatal arra is figyelmeztet, hogy érdemes ellenőrizni a személyes adatokat, az e-mail címet és a telefonszámot is, hogy minden információ pontos legyen. A felső oktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, elsőként a felvi.hu oldalon. A hivatalos besorolási határozat legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az e-felvételiben. Több mint 5 kg kábítószert foglaltak le a nyomozók egy budapesti férfinál, akit drogkereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor pedig 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A lakásában és a tárolójában több mint 5 kg amfetamint, több mint 400 g kokaint, valamint kisebb mennyiségű kristályos anyagot foglaltak le. A drog fekete piac értéke mintegy 30 millió forint lehet. A rendőrök emellett készpénzt, egy személyautót is lefoglaltak és zároltak egy bankszámlát. A férfi feltételezett vevői közül 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Franciaország új megújuló energiatendert indít 2027 elején, amely előnyben részesíteni az akkumulátoros energiatárolással kombinált beruházásokat. A cél az, hogy a negatív áramárak idején ne a megújuló erőművek lekapcsoláson legyen az egyetlen megoldás, hanem a megtermelt áramot később kedvező piaci körülmények között lehessen felhasználni. A francia energiaügyi minisztérium szerint a pályázaton nap- és szélerőművek is indulhatnak, a hibrid, vagyis termelést és tárolást egyesítő projektek pedig ösztönzést kaphatnak. A háttérben az áll, hogy a megújuló energiatermelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba kerülnek. A tárolók terjedése a rendszer kiegyensúlyozását is segítheti. Tovább erősödtek a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók 2025-ben, derül ki a portfólió éves piaci körképéből. Az elemzés szerint a vizsgált klinikák többsége növelni tudta árbevételét, miközben a szektorban ismét lendületet vett a konszolidáció. A piac vezető Medicare korábbi nevén Medicover továbbra is őrzi első helyét, és az Afidea felvásárlásával még nagyobb szereplővé válhat. Látványosan bővült a budai egészségközpont is, amely több mint 30%-os árbevétel növekedéssel a rangsor második helyére lépett elő. A portfólió szerint a jövedelmezőség romlása megállt, de alacsony szinten stabilizálódott, ami azt jelzi, hogy a piac továbbra is érzékeny lehet a szabályozási, bér- és adattranszparencia változásokra. Informatikai fejlesztés miatt több szolgáltatási szünettel majd a K&H banknál július 18-án 23 órától, július 19-én 17 óráig. A bank tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem lesz elérhető az internetbank és a mobilbank, valamint az ezeken keresztül használható pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatások sem. Szünettel az ATM-es készpénzbefizetés, az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása is. A bankkártyás vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a kártyatiltás ugyanakkor továbbra is működik. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy még a leállás előtt ellenőrizzék egyenlegüket, kártyalimiteiket és esedékes fizetéseiket, mert a határidős és rendszeres megbízások csak a bankszünnapot követő első munkanapon teljesülnek. Az Európai Parlament megszavazta a szociális biztonsági rendszereket összehangoló uniós szabályok frissítését. A módosítás célja, hogy egyértelműbb legyen, melyik ország szabályai vonatkoznak azokra, akik más uniós tagállamban élnek vagy dolgoznak. A jogszabály pontosítja azt is, hogyan kell figyelembe venni a különböző országokban teljesített munkaviszonyt, önfoglalkoztatás vagy biztosítási időszakot a munkanélküli ellátásoknál. Azok, akik álláskeresés miatt másik uniós országba mennének, bizonyos feltételekkel továbbra is kaphatnak ellátást attól az országtól, ahonnan távoztak. A határmenti ingázóknál pedig meghatározott munkaviszony után az az ország fizetheti az ellátást, ahol dolgoztak. A szöveget még a tagállamokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia. Nem jogerősen 7 év, 6 hónap börtönbüntetése ítélte. A nyíregyházi törvényszék azt a kóros elmeállapotú férfit, akit a bíróság szerint testvére életére tört egy szabolcsi településen. Az ítélet alapján a vádlott 2025. júniusában előbb ököllel többször megütötte cselekvő képességet korlátozó gondokság alatt álló nővérét, majd egy későbbi vita során ismét bántalmazta. A sértett a földre esett, akkor a férfi egy vasvágó fűrésszel támadt rá, miközben azzal fenyegetőzött, hogy megöli. A nő védekezése miatt a vádlott végül felhagyott a cselekménnyel. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint azonban a támadás szándéka az élet kioltására irányult. Az ítélet ellen az ügyészség a vádlott és védője is fellebbezett. Megnyílt a Nyíregyházi Egyetem varázslatos természettudomány című nyári napközés tábora. A 4 napos programon kémiai kísérletek, elektron mikroszkópos vizsgálatok, laborfoglalkozások és állatkerti programok várják a diákokat. A tábort a Környezet és Természettudományi Intézet szervezi, célja pedig az, hogy a fiatalok élményszerűen ismerkedjenek meg a természettudományok világával. A részvevők korszerű laboratóriumi környezetben dolgozhatnak, kutatóktól kérdezhetnek és kémiai, mikrobiológiai, valamint antropológiai foglalkozásokon vehetnek részt. Máté Szalka polgármestere szerint nem volt, nincs és amíg rajta múlik, nem is lesz akkumulátorgyártással összefüggő ipari tevékenység a városban. Dr. Hanusi Péter közösségi oldalán azt írta, az elmúlt napokban több valótlan állítás jelent meg az ügyben, ezért lakossági fórumon is tájékoztatják a helyieket. A polgármester szerint egy külső cég használt akkumulátorok ideiglenes tárolására keresett volna telephelyet Máté Szalkán, de ehhez az önkormányzatnak nem volt köze. A város az eljárás során ügyfélként jelentkezett be, és több tiltakozó nyilatkozatot tett környezetvédelmi, természetvédelmi és rendezési szempontokra hivatkozva. A cég végül visszavonta kérelmét, az eljárást megszüntették. A képviselő testület közben elindította a helyi építési szabályok szigorítását is. Júliustól 90 napos működési szünetet tart a Nyíregyházi SM Centrum, amely több mint 2 évtizedes segíti a szklerózis multiplexel élő betegeket. A gyulai székhelyű Magyar Szklerózis Multiplexes Betegekért Alapítvány fenntartásában működő intézmény nappali szociális ellátás, rehabilitációs szolgáltatásokat és szállás lehetőséget is biztosított a betegeknek. A dolgozók szerint egyre több jel utal arra, hogy a szünet akár végleges bezáráshoz is vezethet. A fenntartó döntését pénzügyi okokkal, humán erőforrás hiánnyal, az ingatlan karbantartási állapotával és tűzvédelmi hiányosságokkal indokolta. Hatalmas bulival és értékes nyereményekkel csillapíthatják az izgalmakat a felvételizők a Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem közös pontot partiján. A Sóstógárdenben délután 16 órakor kezdődő rendezvényen a látogatók egy óriás kivetítőn követhetik majd a hivatalos ponthatárok alakulását, miközben a Raiffeisen standjánál akár egy elektromos rollert is nyerhetnek. A ponthúzás után olyan népszerű előadók és lemezlovasok gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról, mint Vini, Mollywood, Burai Krisztián, DJ Regán Lili, a Katapult DJ, valamint DJ Olasz Gabi. Vádat emeltek egy Bihar keresztesű férfi ellen, aki a vád szerint rátámadt utcabeli haragosára. A Berettyóújfalui járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott és a sértett ugyanabban az utcában laknak, közöttük korábban is feszült volt a viszony. A férfi tavaly szeptemberben késő este megjelent a sértett háza előtt, majd a redőnyök keresztül bekiabált és trágás szavakkal provokálta. A sértett ezután kiment az udvarra, hogy megbeszéljék a konfliktust, a vádlott azonban hátulról.

0: akik sportolással töltött perceiket egy egyetemi felületen rögzítik és szervezeti egységüknek gyűjtenek pontokat. A júniusi eredmények alapján több kategóriában is díjazták a legeredményesebb egységeket. Szeptemberben pádel piknik napot is terveznek, ahol a résztvevők megismerhetik a könnyen elsajátítható labdajátékot. A mozgás programhoz továbbra is várják az egyetemi dolgozók csatlakozását. Jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma a nyári főszezonban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Sokan utaznak Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra is. Az utazási szakemberek szerint azok jártak a legjobban, akik hónapokkal korábban lefoglalták a nyaralásukat, mert a korábbi években megszokott olcsó leszminút ajánlatok egyre ritkábbak. Júliusban és augusztusban már kevés a szabad hely, miközben az árak továbbra is magasak. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy külföldi betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több százezer súlyosabb esetben több millió forintos kiadást is jelenthet. Folytatódik a 33-as főút június közepén megkezdett felújítása Debrecenben. A beruházás következő temében a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák szegélybontással és új szegélyek építésével kezdődnek. Ez várhatóan két hétig tart. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban. Ezután pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Komoly nyomás alatt van az európai autóipar, erről beszélt az IPA stratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament vitáján úgy fogalmazott, nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc nehéz helyzetbe került, és több millió munkahely jövője is kockán foroghat. A biztos szerint az ágazatot technológiai lemaradás, gyengülő ellátási láncok, vámterhek, piaci akadályok és kínai modellek erősödő jelenléte is terheli. Az Európai Bizottság ezért átfogó autóipari stratégián dolgozik, amely a teljes értékláncot érinteni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A június 11-e óta tartó világbajnokság első szünnapján sem maradtak futball nélkül azok, akik a szerdai Vasas Kisvárda Mastergut felkészülési meccset választották Budapesten az Ilovszki stadion egyik edzőpályáján. 120 perces mérkőzést játszott a két gárda, és a fővárosiak végül 3-1-re győztek. A Kisvárda következő ellenfele az MB2-es Kazinc Barcika lesz szombaton. Felkészülési mérkőzést játszott a Nyíregyháza Spartacus 2 és az ellenfél a Füzes Abony volt. A Spari keretében sok saját nevelésű fiatal kapott helyet és próbajátékosok is voltak. Az első félidőben a Nyíregyháza 2 irányította a játékot, több helyzetet is kialakított. A 36. percben Kondor beadása után Hornyák már a kapuba fejelt, megszerezve a vezetést. A játékrész végén Rusin labdájával a próbajátékon lévő Alex indult meg villámgyorsan és a kapuba helyezett. Így a szünetben 2-0-ra vezetett a Nyíregyháza Spartacus 2. Fordulás után Budaházi és Hegedűs 10 percen belül kétszer is eredményes volt fejjel, és bár a hajrában szépített a Füzesabony, a Spari 2-4-1-re megnyerte az első felkészülési meccsét. Az első csapat szombaton játszik edzőmérkőzést Mezőkövesden, eddig több fiatal játékos érkezett a csapathoz. Kacvinszki Dominik, Hős Zsombor és Roko Zsikovics is a Spariban játszik a következő idényben. A Nyíregyháza hazai pályán az Újpest ellen rajtol a bajnokságban, és nem könnyű a sorsolása. Ami a játékos keretet illeti, még folynak egyeztetések, több posztra még szeretne igazolni a csapat. Távozik a DVSC-től Fran Manzanara, a 29 éves spanyol középpályás 2025 nyarán érkezett Debrecenbe, 16 bajnokin és 2 kupa mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Ami a csapatot illeti, új a felkészülési mérkőzések következnek, az Ausztria Wien elleni 1-1 után a tervek szerint a szerb első osztályú Pančevo, majd pénteken a horvát első osztályú Slaven Belupo ellen lép pályára a debreceni labdarúgó csapat. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Pénteken és szombaton is folytatódik a napos gomoly felhős időjárás térségünkben, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is többfelé lesz élénk, időnként erős az északnyugati szél, hajnalban 9-17 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nem, megvan, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukós isak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyas sérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban van, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad, kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakoriak.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát sebe. Ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukós isak, mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi nem kezd, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napi renden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk, ott is az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonomnál is mi volt, az halagultba rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útfélen ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed
2: és megy.
1: És megy tovább.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást, milyen sportesemények történtek mostanában?
3: Nem volt foci meccs tegnap, nem tudom, feltűnt el, vagy legalábbis VB meccs nem volt, edzőmeccsek voltak.
2: Mert... Feltűnt és szomorú is voltam.
3: De igen, én meg aludtam. Tehát milyen érdekes volt, hogy lefeküdtem, és 9 órakor így lecsukódott a szemem, és reggel 6-ig tudtam aludni, és mondtam, hogy olyan hiányérzetem volt.
2: Hogy... Reggel 9-6-ig?
3: Hát igen.
2: Nekem is összejön ez 2-3 nap alatt.
3: Azért, hogy ne legyenek elvonási tüneteim, azért tegnap kimentem egy foci edzőmeccset megnézni élőben. Tehát, hogy ha már éppen az ember VB meccs nélkül marad. Tudom, hogy ez már kóros, de egyébként érdekelnek azért a helyi mérkőzések is, és tehát készülnek az NB1-es, NB2-es, NB3-as csapatok is a régiónkból, úgyhogy mindenki várja már a rajtot. Július 24-én kezdődik az OTP Bank Liga, na ehhez megint vissza kell majd szoknunk a Fizliga helyett, ugye most megint OTP Bank Ligának nevezik majd, ez egy pénteki nap, akkor indul majd el a sorozat, még nem lehet tudni, hogy ugye melyik mérkőzés és melyik csatorna lesz az, amely majd közvetíti, jelenállás szerint a marad az M4-en a közvetítés, de hát igazából nincs még hivatalos döntés, vagy legalábbis én még nem láttam ilyet. Tehát pénteken, szombaton és vasárnap legalábbis eddig így volt, újra majd NB1-es meccsek 2 hét múlva. Tehát addig viszont lesz világbajnoki meccs, hiszen most már itt vagyunk a hajrában, Franciaország-Marokkó összecsapás, ez jön majd. És hát tudom, hogy te szereted az összeesküvés elméleteket, úgyhogy hoztam neked egy érdekességet. A legutóbbi argentin mérkőzést Egyiptom ellen, ami rengeteg vitát váltott ki, egy francia játékvezető vezette. És hát az egyiptomiak nehezen emésztik meg ott a döntéseket. Ők azt mondják, hogy elmaradt egy jogos büntető nekik, szerintük meg kellett volna adni azt a meg nem adott gólt Egyiptomnak, ami előtt egy szabálytalanság történt sokkal, és hogy azt miért nem adták meg, és hát emiatt a francia bírót okolják továbbra is az egyiptomiak. Ma pedig Franciaország Marokkó mérkőzés, ahol meg argentin lesz a játékvezető, de nem csak a játékvezető, hanem az egész testület. Tehát a varkocsi is, meg mindenféle, ha minden, vagy legalábbis az asszisztensek mindenki.
2: Szerintem akkor teszek majd 3 milliót a franciákra.
3: És ebből levonták az egyiptomiak is a logikus következtetés, hogyha az argentin meccset francia bíró vezeti, a francia meccset meg argentin bíró vezeti, akkor ez így gyanús.
2: Az afrikai csapatok ellen összeesküvés.
3: Igen, aztán tegnap már napvilágot látott olyan videó, ahogy a FIFA elnöke ül a VIP páholyban, és amikor megszerzi Egyiptom a második gólt, akkor konkrétan mindenki örül körülötte, legalábbis az egyiptomi szurkolók feltétlenül, ő meg így legyint egy nagyot és a fejéhez kap. Tehát ez a vajon kinek szurkolt a FIFA elnök című történet. Nem tudom, ezek most már mennyire valósak, el lehet-e hinni. Nyilván van, aki mondjuk telefonnal lehet, hogy épp a VIP szektort akarja venni egy-egy ilyen gólörömnél, mennyi az esély rá, minimális, de lehetnek ilyen videók. Minden esetre nehezen emésztik meg az egyiptomiak. Marokkó viszont jutott már ilyen messzire világbajnokságon, úgyhogy nem kell őket leírni, sőt, nagyon sokan nekik szurkolnak a mai mérkőzésen a franciák ellen, mert hogy ők az esélytelenebbek. Teszem hozzá, a franciák meg szerintem elég meggyőzően játszottak eddig, tehát hozták a kötelezőt, és talán a legerősebb támadó soruk nekik van, mert Mbappé mellett azért még vannak jó játékosaik. Ugyanez mondjuk a többi csapatra talán kevésbé igaz, mert nagyon egyemberes. Tehát Holland, Kane, Messi, stb. Tehát, hogy náluk viszont több olyan játékos is van, aki képes gólt szerezni. Meglátjuk majd. Minden esetre itt már óriási a tét.
2: Nekem mostanra amúgy nagyon szimpatikus lett a norvég csapat is. Én a marokkói válogatottat, megmondom őszintén, nem láttam még játszani, nem is ismerem őket, de alig várom, hogy
3: hasonló nézzem. Lehet, mint az argentin meccs volt, és én azt mondtam, hogy ha be tudják tartani azt a taktikát a marokkóiak is a franciák ellen, mint amit tökéletesen végrehajtott, majdnem tökéletesen Egyiptom, hogy beáll védekezni és gyors kontrákat vezet, akkor meglephetik a franciákat. Nyilván mindenki azt várja, hogy a franciák meg mennek majd előre és támadni fognak, de lehet, hogy pont ezért majd az lesz, hogy gyertek ti, nem, ti gyertek, és akkor így ebből lesz egy nagyon rossz meccs, amikor mindenki a másikra vár.
2: És azt is észrevehettük, hogy olyankor van jó meccs, amikor születik egy gól, és ez minél hamarabb születik, annál jobbat tesz a meccsnek.
3: Pontosan.
2: Mert
3: van.
2: A 0-0-át védi mind a kettő.
3: Senki nem akar gólt kapni, az a legfontosabb. Igen. Egyet meg majd szerzünk valahogy. A norvégokkal kapcsolatban friss információ, hogy sok a beteg a csapatnál. Ez nem túl jó előjel.
2: Romlott halat?
3: Nem, hanem megfáztak konkrétan. Állítólag talán a klíma miatt. Többen is köhögnek, fáj a torkuk, illetve van, aki lázas is.
2: Már még a kapitány sem. Elmélet.
3: Igen.
2: Biztos hát megmérgezték a levegőt.
3: Az angolok. Tehát egy
2: gombás klímák, nem takarították ki.
3: Nem kizárt egyébként, hogy a szállodában valami hasonló történhetett. Azt mondták, hogy a rengeteg utazás, tehát nyilván azért ez is benne van, hogy a klímáznak a repülőn, klímáznak a stadionban,
2: meg ők nem bírják
3: szállodában.
2: A hideget. Hát norvégok.
3: Nincsenek hozzászokva. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja.
2: Inkább a nagy hőkülönbséget nem bírja az ember sokszor.
3: Nehéz is. Mi is nehezen viseljük. Egyébként hozzáteszem, hogy azért ez a sok utazás, meg ilyesmi, ez tényleg megviseli a szervezetet, az meg, hogy ha valaki mondjuk lázas volt, lehet, hogy csak hőemelkedése volt egy napig, és utána már rendben van, azt egy átlag ember is tudja, hogy ez mennyit vesz ki fizikálisan belőle, hogy utána azért top teljesítmény nyújtani nem olyan könnyű. Na de ezért vittek magukkal annyi kaját, meg narancsot, meg mindent, hogy kúrálják magukat, úgyhogy reméljük, hogy rendben lesznek majd a mérkőzésre. Aki nem lesz rendben, az az angoloknál Henderson, akinek eltört a karja. Nem tudom, azt láttad el a legutóbbi mérkőzés után, az ünneplés közepette át akart ugrani.
2: A videót.
3: Igen, át akart ugrani a reklámtáblán. Nem sikerült, beakadt a stopli, leesett a földre, eltört a karja, több helyen is hordágyon elvitték. Az apukája is ennyit mondott, hogy jó, hát gondoltam, beütötte a kezét, aztán lehorzsolta, mert látta a tévében a jelenetet, majd amikor Harry Kane ment az interjú, és a háttérben azt látta, hogy egy hordágyon oxigén palackkal, meg maszkban viszik el a fiát, akkor már kezdett aggódni, hogy itt ezek szerint nagyobb a probléma. Azt mondta Henderson, meg kell műteni majd egyébként, be is vitték a mexikói kórházba, meg kell operálni, egyelőre még várnak vele, valószínűleg majd csak otthon fogják szerintem már megműteni, mert több helyen is eltört a karja. Ő már biztosan nem játszik a világbajnokságon, mondjuk eddig is azt hiszem 6 percet játszott, tehát nem ő volt az alapember az angoloknál, de hát azért így
2: és
3: is.
2: Nem lehet ott.
3: Igen,
2: a
3: igen.
2: Következőnél, vagy esetleg a fináléban, vagy a győztes.
3: Azt mondta, szenzációs csapata van, mert mindenben támogatják, nem szállították haza, maradt a csapat mellett. Uh-huh. Tehát azt megengedték, hogy ott legyen, úgyhogy ha Anglia megnyeri a VB-t, akkor ő is ott fog velük együtt ünnepelni.
2: Hát ezt nem mondom, hogy tapsolni.
3: Igen, nagyon aranyos videó került ki egyébként, mert ott az ünneplés közben, vagy az öltözőben az egyik játékos, egy alapjátékos, azt hiszem, hogy a vállához kapott, és akkor a többiek nézegetik, hogy mi van, és a kapitány is ott, hogy hirtelen megijedt, hogy még ez sérült, vagy most mi lesz, és akkor elkezdenek ugrálni, és csak a öklét a magasba csapja, kiderül, hogy csak ezért állítgatja a vállát, úgyhogy teljesen rendben vannak. Jó a hangulat ilyen szempontból, hát nyilván egy-egy ilyen sérülés az nem nagyon hiányzik. Aztán Boszniában úgy döntött a fogadó iroda, hogy halva, hogy mi minden reggel arról panaszkodunk, hogy te mennyit buktál, ők bevezették azt, hogy ne bukjon náluk senki. Aki Bosznia és Hercegovina győzelmére fogadott a világbajnokságon, azoknak a szurkolóknak kifizetik Boszniában a teljes összeget, mintha megnyerte volna Bosznia a VB-t. Óriási gesztus az ottani fogadóiradától, pont azért, mert azt mondták, hogy ez aki szívvel fogadott és nem ésszel, miután tudták ők, hogy gyakorlatilag esélytelenek arra, hogy a világbajnokságot megnyerjék, de ha már kijutottak a VB-re, és aki szívvel fogadott és azt mondta, hogy meg is nyerik a bosnyákok, azoknak kifizetik a nyeremény összeget.
2: Hát kinek a kezében van ez a...
3: Az a bosnyák állam.
2: Az kezében. Állam kezében?
3: Igen.
2: Ilyen nagy különbségek vannak egyes államok.
3: Szerintem azért megnézték, hogy hányan fogadtak erre. Tehát tömegesen nem fogadhattak.
2: Figyelj, ebből most csinálunk egyébként egy világhírt, a marketing összeült, azt mondja, körülbelül 3 millió forintot kellene kifizetnünk.
3: Igen.
2: És azt mondja, hogy jó, ennyit megér, reklám szempontból tökéletes, a Keltetőben is beszélnek róla.
3: Így van, biztos nem mint 3 millió, de egyébként így is. Egy óriási reklámértéke van szerintem, és le a kalappal előttük, hogy hát ez egy jó hír azoknak, akik tényleg
2: nagyobb összeggel fogadtak. Én most már elkezdek fogadni rájuk.
3: Uh-huh. Hát most már hiába, tehát meg te nem vagy bosnyák lakos. Tehát így,
2: ja, az úgy nem ér?
3: Nem, neked nem. Neked a magyar válogatottra kell mindig fogadnod, hogy kijut-e a világbajnokságra, megnyeri-e a meccset, de ha nem nyer, akkor majd a Tipmix meg a többi kifizete neked. Akkor is, hogyha...
2: Milyen jó lenne.
3: Ugye? Tehát akkor innentől kezdve mindenki. Szerintem most automatikusan majd nagyon sokan fognak fogadni például a bosnyák válogatottra. Bármilyen meccs is lesz innentől kezdve. És hát lehet majd fogadni valószínűleg az ökölvívásra is. Azt nem tudom, hogy az ökölvívó magyar bajnokság résztvevőire lehet-e fogadni, mert hogy jövő héten Nyíregyházán rendezik majd az elit ökölvívó magyar bajnokságot. Ma tartanak ezzel kapcsolatban egyébként egy sajtótájékoztatót is. Váradi János, aki egykori legendás boxolója volt Nyíregyházának, és aztán Debrecennek is, már most Debrecenben él, ő is megszólalt, és mondta, hogy nagyon jó mérkőzéseket vár, és bízik abban, hogy sikeres lesz. Egyébként róla rengeteg történet van. Volt olyan mérkőzése, vagy edzőtábora egészen pontosan, amikor ő az edzőtábor közepén kitalálta, hogy ő lébőjt kúrát tart. Hát nyilván mikor a legjobb, nem? Tehát egy edzőtábornál...
2: Nem, amikor formában kéne lenne.
3: Egyébként is tartja ezt, hogy egészséges táplálkozás az nagyon fontos. És hát a szobatársa mondta, hogy figyelj, ne mondd meg a mesternek, ne mondd meg a kapitánynak, hogy én most éppen lébőjt kúrát tartok, de hát nyilván ilyenkor azért nehezebb. Na mit ad Isten a következő csapatbajnokságon? Pont az volt az ellenfele a csapatban, aki a szobatársa volt az edzőtáborban. Azt hiszem talán a Vasassal mérkőztek, és akkor így a Vasas sportolója ment a rögtön a saját edzőjéhez, hogy csak a gyomrát üssétek meg a hasát, mert tudom, hogy nincs benne semmi, és ezt nehezen viseli. Azt mondja, na jó, hogy kértem, hogy nem mondja el senkinek. Végül is egy egész csapat megtudta. Így innentől kezdve. És hát ez csak egy sztori vele kapcsolatban. Egyébként egy nagyon szimpatikus ember, közelmúltban találkoztunk, beszélgettünk egy jót, és hát ő is itt lesz majd, ha minden igaz, az Ökölvívó bajnokságon. Meg hát nagyon sok versenyző, nagyon sok jó boxoló, úgyhogy érdemes lesz majd kilátogatni a Continental Arénába. Ez tehát a jövő héten 15-e, azt hiszem talán az időpont, amikor kezdődik.
2: Laci, köszönjük szépen, hogy ezt elhoztad nekünk, a friss sportösszefoglalót, és hát zene nélkül sem hagyunk senkit, maradjatok a Sunshine-nal.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
4: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitte, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távoleső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
1: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk, a busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthatnak
2: hogy
1: az
2: utasok. Hogy ebben mi volt a logika?
1: Nem,
2: igen.
1: Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk. Egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjük az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul. Ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekben lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 percen mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondtam, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Itt a Sunshine FM-en.
1: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
2: Azért, mert menő.
1: Mert menő, felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
2: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
1: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a fejed. Tehát, hogy...
2: Az, hogy töredezett a hajad, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
1: Igen.
2: És akkor ez egy trendet indított el.
1: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát őket
2: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt vegyetek fel.
1: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
2: Nem igaz, tetszik. Egy bilit.
1: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
2: igen,
1: bármi,
2: kis,
1: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
2: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert abszolút. Már most nem csak a motorosok veszik,
1: sőt,
2: hanem most ezért hatványozottan.
1: Sőt, elindult. Szerintem ennyi cross sisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön, meg ugye? Ilyen, tehát maximum a nagy túraendurókat megveszik, mert az meg most megint divat, a legtöbbet a nagy motorokból, pont az ilyen túraendurókból adják el. Holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken.
2: Oké, okay, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
1: Kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
2: És közben van egy vékony testű srác.
1: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs állvédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
2: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
1: Egy nap alatt, igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé viszi a magyarországi ár- és korlátozások ügyét. Figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. Akaratuk ellenére vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe, feljelentést tesz a TASZ. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé viszi a magyarországi ár- és korlátozások ügyét. A testület szerint a hazai szabályozás túl alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti különbséget. Ez a korlátozás nem teszi lehetővé a vállalkozások költségeinek fedezését. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a magyar intézkedés veszteséges értékesítésre kényszeríti a kiskereskedőket. A szabályozás emellett sérti az uniós jogot és a szabad versenyelvét is. Nem vesz részt a július 21-én kezdődő Tusnádfürdői Fesztiválon Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza frakció. Bár a szervezők a kormányfőt nem hívták meg, több tiszás miniszter és politikus kapott meghívót, de ők sem mennek el. A kormányzati kommunikáció közölte, hogy a kormány és a frakció munkával tölti a teljes nyarat. Ez alól csak az augusztus 10-e és 20-a közötti időszak jelent majd kivételt. Németh Zsolt fesztivál szervező korábban azt írta, hogy Magyar Pétert, a politikai ellenfeleit és a külhoni vezetőket érő sértegetései miatt nem hívták meg. Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások, így figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete szerint a vállalat a rekordbevételek ellenére halogatja a fizetések megemelését. A svéd bútorlánc 1990-es hazai megjelenése óta ez lehet az első munkabeszüntetés. A dolgozók korábban már kitűzőkkel is demonstráltak a budapesti és budaörsi üzletekben. A szakszervezet közölte, hogy a munkavállalók körében fokozó az elégedetlenség az idei béremelések elmaradása miatt. Sokan a szavazás napján szembesültek azzal, hogy tudtuk és beleegyezésük nélkül vették fel őket a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, emiatt pedig a Társaság a szabadság jogokért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A civil jogvédő szervezet közölte, hogy így a pártlista helyett kizárólag az adott nemzetiség, leggyakrabban a roma nemzetiségi listára szavazhattak. A TASZ szerint a kampányban több településen élelmiszercsomagosztások során gyűjthettek személyes adatokat a Fideszhez és az országos roma önkormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok ugyanakkor a jövő héten véget érhetnek. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár az aratási koordinációs bizottság ülése után közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de a szárazság miatt a betakarítás legalább rendben fennakadások nélkül halad. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, hogy búzából a tavalyihoz képest 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a belföldi ellátás a kisebb mennyiség ellenére is teljes mértékben biztosított.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék a legtöbb helyen nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délutára 25 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: A kezdetű tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
1: 6 óra 14, hogy ne állnátok készen, kedves hallgatók, mert ha már rádióztok, akkor én azt gondolom, hogy készen álltok arra, hogy teljesítsük a hét utolsó munkanapját, nekifussunk ennek, mara már a fedélzeten, velem együtt, jó reggel,
2: szia! Szép jó reggel.
1: Na, hát itt a Sunshine-on azt gondolom, hogy szép napos időre ébredtünk, csak éppen hideg van.
2: Igen, hűvös van. Tudom.
1: Tehát, hogy így van, ez a legjobb, hogy hűvös. Hideg télen van.
2: Igen.
1: Hűvös ez a megfogalmazás, hogy hűvös. Szóval, vagy a jó megfogalmazás. De mára is erős UV-sugárzást jósolnak.
2: Hát az attól
1: miért.
2: Még ott van, hogy nekünk nincsen melegünk, de attól még a bőrünkre vigyázunk kell.
1: Igen, illetve itt Kelet-Magyarországon záportzivatart azért még előrejeleztek. Hát, hogy ebből most mi valósul meg, vagy mi nem, mert volt már olyan, hogy nem írtak, és utána mégiscsak azért volt egy kis eső, egy kis pitty-putty, de volt olyan is, hogy folyamatos esőt írtak, és nem érkezett.
2: Kb. Két napja várom, hogy essen, valamelyik este is boltba mentem, de azért, mert olyan fekete felleg jött, ja, és tudod, néztem, hogy nagyon kéne sietni hazafelé, és akkor utána nem is volt belőle.
1: Tegnap is volt olyan vendégem a rádióban, aki ugye azt már mindjárt leszakad az ég, ne, én biztos itt ragadok, mert hogy gyalog jöttem. Aztán nem esett semmi. Majd utána megint beborult. Akkor megint azt ide feltámadt a szél. Most éppen motorral közlekedtem, vagy közlekedek, és hát ma reggel azért már rá kellett kapcsolni az ülésfűtést, a kormány markolatfűtést.
2: Kicsit amúgy irigy vagyok, nekem a kocsiban nincs ilyen, neked meg még a motoron is van.
1: Hát jó, de a motoron kell is, autóban még azért nem az az idő van most,
2: hát akkor
1: kell.
2: Is, akkor is nincs ülésfűtésem, meg kormányfűtésem, meg nem tudom még mit.
1: Figyelj, csak lehet kapni ilyen jó párnákat. Amit így bedugsz a szivargyújtóba, és akkor melegíti a hátadat, tudsz rajta fokozatot állítani.
2: Nagyon csak nyugdíjasnak mondom, érezném magam.
1: Ez ugye az az egyszerű ember ülésfűtő, egyszerű ember luxusa.
2: Nekem a hosszú téli kabát.
1: De használtam én is olyat annak idején.
2: Tehát
1: persze, tehát hogy most nincs ebből semmi. Ha éppen nem telett ülésfűtése. Hát akkor ilyen.
2: Nem az, hogy nem telett, kihagyták a kocsiból készen, de az már nem fért bele.
1: Figyelj, de hát ez egy ilyen 15 éves motor már, tehát hogy és mégis van rajta ilyen, látod?
2: Nem akarok beszélgetni róla.
1: Na jó, szóval ma 23 fokra számítottok, viszont holnap már 28, és hétfőre már egyébként 31-33 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Jövő héten végig, tehát ha szabadságra mentek, jövő héten tegyétek, mert akkor is a belföldön szeretnétek tartózkodni, vagy itt Kelet-Magyarországon, akkor jövő héten lesz ez a 30 fok, de éjszaka azért 17-18 fok, tehát ez a kellemes, vállalható, viselhető nyár.
2: De legalább éjszakára fellélegezhetnek azt azok, mondom, akiknek igen. Mondjuk nincsen klímájuk, vagy bármi egyéb.
1: Azért csapadékot írnak, a következő 10 napban, nem, 3-6, 10, hát 10 napban 5-ször fog esni.
2: Matematikában sose voltam jó.
1: De itt ilyen 10-10, nem tudom hány napig látjuk előre most, és ez alatt van, vagy 6 esős nap. 6-7 esős.
2: És ebből meglátjuk, hogy melyik lesz.
1: Ja, hogy bejön-e valós. Vagy nem, de azért a meleg ott lesz. Jó, gyerekek, szóval egy szónak is 100 a vége. Ez egy ilyen egy átlagos nyár, tehát, hogy vannak hűvösebb napok, vannak melegebb napok, vannak kánikulai napok, tehát ezt így osszátok be, jó? Ennyit tudunk, de ez az időjárás mindig jó téma, azon nagyon sokat lehet csevegni.
2: Igen.
1: Na ma is most már 2 percet beszéltünk róla, úgyhogy túl is léphetünk ezen, mert hogy ma július 10-én Amália névnap van, úgyhogy az Amáliákat csókoltatjuk, nem tudom mennyi Amália van még, szerintem elég ritka.
2: Ritka, igen.
1: Jó, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami az autósokat életén nem módosul, és az elmúlt napok árváltozásait követően most változatlan beszerzési árakkal számolva a benzin 587 forint per liter, a gázolaj pedig 608 forint per liter. Na, találták kiemelt érdekességeket, mert legnagyobb tűzvész, legrövidebb uralkodás, meg Egyesült Államok része, Majom per, na mi volt ezen a napon az elmúlt
2: tizedekben,
1: évszázadokban? Na jó, de hát most ezek csak ilyen rébuszokban.
2: Most mondtad el, hogy 1212-ben volt London egyik legnagyobb tűzvésze. Igazából ekkor a középkori London jelentős része porig égett egy hatalmas tűzben. Hál' Istenek, ebből már azért úgy nem veszünk észre
1: hát
2: semmit.
1: Hát szerintem biztos, hogy nem.
2: 1553-ban a világ egyik legrövidebb uralkodása volt. Igen. És képzeld el, hogy Lady Jane Grey ezen a napon lett Anglia királynője, és mindezt 9 napig uralkozott, ezért 9 napos királynőként emlegetik. Hát,
1: és azt tudjuk, hogy miért uralkodott 9 napig?
2: Még mindig nem tanultam meg ennyi.

0: idő után sem, hogy felteszel keresztkérdést.
1: Hát figyelj, ez a dolgom, ebből élek, de hogy igen, tehát hogy azért erre kíváncsi lennék, hogy miért, tehát hogy mit tudom én, teherbe esett és le kellett mondania, vagy adott esetben, mit tudom én, elvált, és azért kellett lemondania, mert akkor elbukta a trónt, vagy nem tudom, tehát hogy mitől lett 9 napig, vagy miért csak 9 napig, vagy megrendült a bizadalma az országnak, és leváltották.
0: Én egyébként a legjobb barátomat most megkérdeztem, azért, mert egy politikai hatalmi játszma középpontjába került.
1: És valakinek a valakije volt, gondolom, és akkor ezért becsúdott csúszni, mint királynő, és nem? Vagy hogy volt ez?
0: Ő amúgy nem akart királynő lenni, és a korabeli beszámolók szerint sírva fogadta a hírt, hogy királynővé nyilvánították.
1: Figyelj, szerintem nagyon sokan nem akartak királyok vagy királynők lenni, akik erre alkalmatlanok voltak annak idején, de mégis ugye családjogon, tehát ment ez, és öröklődött. És be kellett vállalni adott esetben a kellemetlen vezetői feladatokat. Na?
0: Figyelj, nagyon hosszasan írnak róla, szóval, hogy ezt most én így nem
1: fogom. Szóval nem akart
0: neked
1: az lenni.
0: Nem akart van az lenni, sírt, aztán...
1: És lemondott, vagy leváltották, vagy mi lett? Ezt nem tudjuk.
0: Kezdetben első Mária még hajlandó lett volna megkegyelmezni neki, hiszen lefejezték.
1: Na, hát
0: csóró.
1: Azért Angliában ez előfordult.
0: Na jó, sokszor. Már ez így annyira nem is. Most elrontottad itt a 9 napos királynőnek a...
1: Hát ennyi.
0: Lefejezték.
1: Ennyi, látod, 9 napig, van, aki csak 9 napig tudja megőrizni az uralkodását.
0: Hát akkor inkább hagyjuk is ezt a királynősködést.
1: Van, aki még 16 évig, ugye érted, ki tudja.
0: 1821-ben pedig Florida hivatalosan az Egyesült Államok része lett, viszont Nikola Tesla születés napját is ünnepeljük a mai napon, hiszen sok műszaki egyetemen és technológiai közösségben emlegetik, tisztelegve munkássága előtt, és a globális energiafüggetlenség napja is ma van.
1: Uh-huh. Jó, akkor Tesla Day nap van, akkor ezt beírom.
0: Kihozhattad volna a garázsba.
1: Jó, az időjáráshoz visszakanyarodnék, mert voltak negatív és pozitív rekordok is ugye az elmúlt évtizedekben. 1958-ban például itt Magyarországon Putnokon 3,8 fok volt ezen a napon. 2002-ben pedig Kiskunhalason 38,8 fok. Na hát ezért mondom, hogy kettő között vagyunk most jócskán.
0: A 38-80 nem lepődök, meg a 3,8-at nem élném most.
1: Igen. Hát figyelj, azért 12 fok, meg 13 fok, motorom például nem olyan jó, vidd el.
0: Én elhiszem.
1: Bármennyire ürésfűtés, meg markolatfűtés. Csapaszél. Csak mondom. Na mikor jelent meg, mi ez, amit ide tettél?
0: Jaj, azt már
1: túltekertem, és akkor bulvározunk. Egyébként közlekedési információk tekintetében azért legyetek résen, hiszen ellenőrzések, trafipax, stb. Ez folyamatosan van, és erre folyamatosan számítani lehet a térségünkben. Debrecen, Nyíregyháza között is nagyon sok esetben van adott esetben ellenőrzés, úgyhogy erre is készüljetek, hogy óvatosan, bármennyire úgy tűnik, hogy nincs nagy forgalom, azért ilyenkor kicsit az emberek tompábbak, lazábban vezetnek, és figyelmetlenebbek. Én ezt egyébként motorra rendszeresen tapasztalom. Úgyhogy ma vendégünk is lesz, hiszen 8 óra után majd Szűcs István rendőrrezredes érkezik, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetője, úgyhogy vele fogunk beszélgetni a trafipaxokról, a sebességmérésekről, illetve ezek módjáról, még milyen esetek vannak, és hogy milyen szankciók is lehetnek ezekben az esetekben. Jó?
0: Egyébként Zsuzska reflektált arra, amit mondtam, hogy milyen sötét felhők voltak valamelyik este, hogy ő számára is félelmetes volt, és félt a jégtől is, ezért nem is indult el kocsiba.
1: Helyes, előrelátó. Igen. Na meg ilyenkor ugye gyorsan fedett helyet keresünk a gépjárműnek, meg mi is, hogy ne legyen, de mondjuk az is biciklivel, motorral, egy jégesőbe azért nem olyan.
0: Lát, meg nem tudom, én mondjuk sose szoktam letakarni, akkor te le szoktad takarni, esetleg kint áll.
1: Az autót?
0: Igen.
1: Mivel?
0: Hát tudod, szoktak ilyen pokrócot rátenni, vagy nem tudom, hogy jégkár ellen védjék. Én se, tehát én azért úgy el vagyok, oda nézek.
1: Én akkor tudod, valami aluljárót, felüljárót, akármit, vagy felüljárót keresek, amiben be tudok állni, mély garázs keresek, vagy bármilyen. Tehát olyat, ami alá be tudsz állni. Aha. Mindig olyat keres.
0: Jó, hát de mondjuk ez éjszaka kellős közepén.
1: Nem kell pokrócolni.
0: Kiszaladsz a kocsihoz.
1: Na hát éjszaka nem szaladok, még garázsban áll. Tehát egy éjszaka nem szaladok.
0: Veled nem lehet beszélgetni, inkább hallgassunk zenét.
1: Figyelj, másképp élünk marad. Tehát mások közeg. Jó, Wild Ride, ez jön itt nálunk 6 óra 20.

0: Nagyon kedves hallgató, nem mondtuk elő, hogy közlekedési információk tűn alatt 20-316, 3000, bármerre jártok, akár Hajdúbi, Arcabolcs-Szatmár, vagy netalántán Borsod és környékén, itt Kelet-Magyarországon, akkor várjuk az útinformációkat. Rendkívül fontos, hogy a többi úton lévőt, haladót és rádióhallgatót segítsük a közlekedésben. Legyetek ebbe partnerek, jó? Ha kérhetnénk még egyszer 0-20-316-3000. Debrecenben a 33-as főúton egyébként a 99-es kilométernél csatornáznak, a félútpályát lezárták, és csak egy sáv járható, és nagy felületű aszfaltozás van az Epres Kert utca 83 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon, úgyhogy Debrecenben itt is készüljetek forgalmi fennakadásra. Nyíregyházán ugye a legnagyobb még mindig a Vasvári Pál utcai torlódás lehetőség, hiszen ott jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, munkaképek dolgoznak, ugye ott parkolót építenek a stadion mellett, szóval van fennakadás, és Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes, kerékpárút építése és körforgalom kiépítése miatt. Erre számítsatok, majd jönnek még folyamatosan az útinformációk, haladjunk, mert hogy fél hét van, és jönnek a friss hírek Sipos Mariannától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ezrek tiltakoztak az alaptörvény tervezett 17. módosítása ellen. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszaka. Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem félünk, ez lett a csütörtök estére a Sándor Palota elé szervezett tüntetés fő rigmusa, ahol a Fidesz és a KDNP felhívására ezrek tiltakoztak az alaptörvény tervezett 17. módosítása ellen. A demonstráción felszólaló politikusok és véleményvezérek szerint a Tisza kormányjavaslat a személyre szabott jogalkotás, ami veszélyezteti a jogállamot és a demokráciát. A rendezvényen Havasi Bertalan tolmácsolt a Súlyog Tamás álláspontját, miszerint a köztársasági elnök nem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter miniszterelnök a NATO csúcson Erdogan török államfőtől, aki egy névre gravírozott Magnum revolvert adott át a magyar kormányfőnek. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a lőszerekkel együtt átadott fegyverről, amelyet a török elnök a csúcs találkozó valamennyi résztvevőjének oda nyújtott. A meglepő gesztus, amely Törökország jelentős védelmi iparára hívja fel a figyelmet, több ország vezetőjénél komoly jogi és logisztikai kérdéseket vetett fel a hazautazás során. Július 13-ára és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszakának összehívását a kormány az alaptörvény 17. módosításának mielőbbi megtárgyalása érdekében. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint az alkotmányos és intézményi változások végrehajtása nem tűr halasztást, mert az a hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a közjogi intézményrendszer működését érinti. A parlament a kétnapos ülésen hét előterjesztést tárgyalhat meg, köztük a rendvédelmi szervek átalakítását, a terrorelhárítási központ beolvadását a rendőrségbe, a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítását, valamint a méltányossági alapú gyógyszer támogatások szabályozását. Naponta közel 1600-1800 önkéntes segítségére van szükség ahhoz, hogy a hazai kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz és műtéthez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében kiemelte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben jelentkeztek véradásra, ezért a biztonságos ellátás fenntartása érdekében fokozottan számítanak a lakosság segítségére. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet az országos véradási helyszíneken. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország a megugró esetszámok miatt el is veszítette a kanyarómentes státuszát, miután az átoltottsági aránya szükséges 95%-os küszöb alá süllyedt. A rendkívül fertőző kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék a legtöbb helyen nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délutára 25 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: pauza! Micsoda egyszerű dal, ez ott a Magnetic, 6:42-kor igazi újdonság.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
2: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
1: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
0: Sziasztok! Szép napot mindenkinek! 6:42, ez itt a keltető. Hát nézzük a bulvárunkat. Mara, mit hoztál mára? Tehát, hogy mi az, ami sokkolni fog minket?
3: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
0: Na most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már AI-jal is nyilván felturbózva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
3: Mi ez az általánosítás?
0: Hát, hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
3: Hát előfordul az ilyen, de szerintem.
0: Klasszikus, hogy már nem...
3: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
0: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó, érted?
3: Hogy magányos is azért.
0: Rendben, de hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
3: De nekem feltűnt.
0: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert hogy itt ez Fülöp-szigeteken
3: igen,
0: volt?
3: Igen, Mária, de ő neki csak a fedő neve, Mária.
0: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők. Már most bocs. Tehát, hogy
3: leszünk barátok, úgy érzem.
0: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg hogy mindenki a világ számára.
3: De lehet, hogyha egyébként most Rita, szeretlek, de ha tegyük fel mondjuk, te egyedülálló vagy,
0: igen,
3: és mondjuk egy bombázó előadja magát az éjjája, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb.
0: Na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá éjjáj. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni, hogy felhív valaki.
3: De mi van, ha annyira profi?
0: De mibe? Abba, hogy...
3: Beszélget veled, videóhív. Tehát itt az a sztori, hogy
0: és akkor nyomom neki a bankszámlát távból, hogy itt van, babám, gyere.
3: Hát vegyél
0: majd egyszer találkozunk egyszer. Hát nem
3: kis
0: tudom.
3: Kis kedvesség.
0: Hát akkor hogy minősítsem a férfiakat is. Ha köztük is van ilyen hülye, akkor megérdemli.
3: Igen. Így tudod? Már jobban érzem magam.
0: Na, így már jobb.
3: Igen.
0: Tehát, hogy akkor általánosítsunk, hogy aki hülye halljon meg címmel.
3: De szerintem ez oda-vissza van. Tehát férfi nő egyaránt benyeli ezt amúgy.
0: Én nem hiszem. Azért miért érdekes, hogy 10 hírből 9 az a nőkhöz kapcsolódik ilyen esetben. És jó, ahhoz, hogy párt akarnak, tehát hogy ki vannak éhezve arra, hogy törődés, hogy szeretet, és hogy beleszaladnak ilyenekbe.
3: De mondjuk már nekem alapból ott megbukna ez a sztori, hogy dubai herceg. Mit akarna egy dubai herceg mondjuk tőle?
0: Ez az. Tehát, hogy persze el akarod hinni, hogy hát azért én vagyok olyan menő. De ez oké, amikor olyan átverés van, hogy mit tudom, elutazol valahova. Tételezzük fel. És ott találkozol egy jó szituált, Ferrariból kiszálló, sejkinézetű, vagy előkelő kinézetű sráccal, akiről kiderül, hogy egyébként aznap csak bérelte az autót, meg milyen, és akkor az lehúz rólad egy kis pénzt. De hogy ahhoz már leve olyan egzisztenciával kell rendelkezned, hogy neki megérje egy Ferrarit bérelni, csak szólok. Tehát, hogy ez sem olyan egyszerű. Tehát, hogy ha nem vagy az a kör, akkor téged ott nem ér ez a veszély.
3: Mondjuk én kíváncsi lennék, hogy a Mária...
0: Na most rólad mit tudna lehúzni?
3: Már kora reggel személyeskedünk.
0: Nem, a sejk, kora reggel. A sejk mit tudna lehúzni? Mit tudom, hogy egy havi albérletedet, vagy mit?
3: Jó, tehát, én nem megyek. Na, most úgy csinálsz, mint amikor...
0: Hát ugyanezt mondom én is. Jó, akkor fordítsuk meg, hogy mondjuk velem kapcsolatban. Tehát, hogy jön egy hercegnő.
3: Igen.
0: És azt mondja, hogy figyelj már, mit tudom én, át tudnál utalni 1 milliót, mert egy gyűrűt akarok éppen venni. Tehát, hogy úgy...
3: De lehet nem ilyen nagy tételbe kérne, hanem mondjuk apróság, egy kis táska, egy kis ez...
0: Oké, de egy jobb táska...
3: Több 100 000 forint.
0: Há, hát meg több millió.
3: De most tehát, nem, lehet nem menne el millióig, mert a sok kicsiből összeraknak.
0: Na jó, de ahhoz, hogyha őt egy én hercegnőnek higgyen meg, meg előkelőségnek, az már egy olyan kategória. Tehát ott, hogyha ha gyanús, hogyha 3000 forintos izé műbörtáskát fog kérni. Tehát nyilván, vagy egy bevásárlószatyrot.
3: Jó, mondjuk én alapból nem
0: hívném el. De azt még megvennék.
3: Tehát most ez olyan dolog, mint hogyha Tom Hardy rám írna Instán, és azt mondaná, hogy gyere Marian, te annyira szép vagy, szeretnélek megismerni, és érted, és akkor mondanám, hogy jó, utazd ide, kedvesem.
0: Oké, okay. És no. Akkor, hogyha a Tom Hardy azt mondaná, hogy igen, de most éppen a bankkártyámat befagyasztották, és utald már át a repülőjegyet, vagy vedd már. Leolvastam a szálról, hogy azt mondtad, hogy apád.
3: Igen, hát, biztos, hogy igen. Nem. Na te velem ezt nem. Kedvesem, ha akarsz valamit, idejössz, ha nem, akkor szia.
0: Így van. Na, tehát akkor látod? Tehát, hogy akkor,
3: jó, de hát ezt kell akkor, egy kis ész.
0: Na, hát ezt mondom. Látod, akkor visszakanyolod, te is minősíted azokat, akik ezt izé beszopálják.
3: Tehát, hát hogy ez nem... Nyilván buták, igen.
0: Igen. Tehát, hogy gyerekek, tehát, hogy erre figyeljünk már oda, és ha a környezetetekben van ilyen, aki érzelmileg már annyira, hogy mondja, magányos, leépült, hogy ezekre, az ilyenekre is nyitott, akkor fogjátok meg a kezét, és vagy vágjátok hátba, adjatok egy tockos neki, vagy nem tudom, csak hogy térj már részhez.
3: Igazából egyébként most így Máriáról van egy kis háttérinfó, külföldön dolgozott háztartási alkalmazottként, és egy társkereső oldalon ismerkedett meg a férfival, és ugye ez a férfi Dubaj korona hercegének adta ki magát.
0: Oké, okay, háztartási alkalmazott, vagy bejárónő, mondjuk így, bejárónő. Igen. Rád ír egy herceg, és még ráadásul utána a pénzt kér, tehát, hogy csetelt vele, ugye itt ez a nagy átvágás, hogy tényleg egy herceg arcát tették oda AI-jal, és ő, tehát mondjuk, mint téged Tom Hardy felhívna. És tört magyarsággal mondaná, you know, hogy...
3: Yeah, I know.
0: Hogy drága Mara, én kicsit törni magyar, de azért szeretném mondani, hogy te vagy a legszebb nő a világon, akivel találkoztam, és utazni magyar, és Tom Hardy vagyok, tudod, ismersz filmekből, és te látnád, hogy ott van. Tehát, hogy azért csak elkezdenék gondolkozni, hogy ez valami trükk lehet.
3: Persze, egyértelmű, el se hinném. De egyébként ne beszéljünk akkor Tom Hardyról, mert nyilván nem fog megtörténni, de ha mégis akkor...
0: Beszéljünk Angelina Jolie-ról nekem,
3: majd
0: vagy mi?
3: Tudni fogtok róla, hogy eltűntem.
0: Paris Hiltonról nekem?
3: Nem, de hogyha ugyanez igaz a magyar celebekre is. Tehát ha egy magyar celeb rám írna, hogy fú, figyelj már, amúgy nagyon bejössz, és akkor is azt mondom, hogy hagyjál már békén. Tehát, hogy nem nagyon hinném el, hogy mit akarna tőlem mondjuk egy, nem is jut eszembe senki, mert amúgy a magyarok nem tetszenek, csak Tom Hardy, de hogy nem hinném el, hogy ő akar valamit is. Na mindegy.
0: Na melyik az a magyar celeb, aki ha rád írna, vagy színész, színésznő, akkor úgy azt mondnád, hogy
3: Szerintem nincs amúgy ilyen.
0: Nincs?
3: Nem szoktam a magyarokat hesszeni, mondom, nekem Tom Hardy a...
0: Na hát eltelt, akkor visszakanyarodtunk
3: Tom Hardy-t. Nem tudok mit csinálni vele, ő a férfi. Uh-huh. Igen. Most na, jár kár
0: hát okay, ezt tagadni. Hát oké, akkor Tom Hardy. De ez akkor kibukik hamar, hogy ezért. De az ember nem, de azt mondod magyar celeb. Hát...
3: Nem mondjuk, is tudok jó képű magyar celebet.
0: Mondjuk Oroszlán Szonya rám írna.
3: Na, hát látod, nőt már könnyebb felsorolni. Uh-huh. Rád írna, még lehet elhinnéd?
0: Nem.
3: Nem?
0: Nem. Egyrészt, mert ezt hamar így összeraknám, vagy le tudnám csekkolni. Ja, hogy is fel is hívna videóhívással.
3: Aha. Hoppá. Uh-huh. Igen, és akkor ott még a hangját is könnyebb amúgy magyarosítani, nem kell törni a magyart, meg mindent.
0: Mert ugye itt ez volt a gond, hogy itt egy dubai hercegnek az arcát ellopták, és akkor nyilván ő beszélt a háztartási alkalmazottal, a bejáró nénivel, akinek elmondta, hogy hónapokig, hogy milyen jól néz ki, reggeli üzeneteket írt, már tervezték a közös jövőt, de most komolyan egy herceg, te egy háztartási alkalmazott vagy, egy herceg veled tervezi a jövőt, nem kezdesz egy gyanakodni.
3: Hát figyelj, most tudod, mi jutott eszembe amúgy? Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy AI vagy-e vagy sem.
0: Na jó, de te már találkoztál.
3: Igen, azt én mondom, hogy hál' Istennek, én már találkoztam.
0: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. csak úgy kezdeném elültetni.
3: De
0: ezeket,
3: ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
0: Nem, nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
3: És az még az hihető.
0: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, rajzolni. Hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni. Láttad rajzolni.
3: Igen.
0: De az lehet másnak a rajza volt.
3: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
0: Na jó. Szóval kezdjetek egyenlőködni, mert ugye itt ennek a sztorinak az lett a vége, hogy... hogy a pénzkérés fokozatos volt, tehát nem azt mondta a király, hogy vagy mi a herceg, hogy na azonnal utalj nekem pénzt, mert nincs pénzem, hanem azt mondta, hogy kell királyi tagsági igazolványra pénz, tehát be kell fizetned, akkor hivatalos papírokra, házassági dokumentumokra, ügyintézésekre, és hát nyilván ezt nehogy már egy herceg fizesse. Mert egy hercegnél nincs ott közvetlen őkes. Meg.
3: Csak bankkártya. De most tényleg ezt benyelte a nő, érted? Igen. Hogy figyelj már kicsit, kéne egy kis pénz papírokra.
0: Igen. Na hát látod.
3: De herceg
0: akkor
3: vagy.
0: Most megint, tehát nem én minősítem.
3: Jó, most már én leszek a rozsarú.
0: Igen, de hogy hogyan bukott le, hogy kezdett gyanakodni, már annyi pénzt kértek tőle, és a profilnak, nyilván ha valaki alacsonyabb státuszban van, anyagi státuszban, akkor azért kezd hamarabb gyanakodni, amikor nagyobb költség ér, még az is, hogy mi egy királynak mondjuk, vagy egy hercegnek, nem? És nem Dubájból írtak neki, mint kiderült, hanem nigériai csaló volt, a profil hamis volt, úgyhogy pláp, és már
3: addigra már
0: volt. Addigra már egy kis pénzt azért bukott. Na, hát, ha egyedül vagy, ne ez legyen a megoldás, hogy az AI-jal ismerkedsz, meg társkereső oldalakon akarsz komoly partner, és főleg tűnjön fel, hogyha az hercegnek adja ki magát, vagy grafikusnak, ki tudja. Ez itt a Honey Beast, az egyedül.

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Hát szomorú vagyok. Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányába. Azt a szakasz ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani. Valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották. Tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni. De talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig. Tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással, és szabálytisztelően közlekedjünk. Szép napot mindenki számára!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Újra elérhetők a MÁV késési statisztikái. Egyre több dolog derül ki a letartóztatott hajdubihari tanárok ügyeiről. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Jogerős ítélet ellenére sem hajlandó rendezni egy helyi gazdálkodó helyzetét az Ebesi önkormányzat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A MÁV havi késési statisztikáit részletesebb és kibővített formában tette újra elérhetővé a Közlekedési Minisztérium, amely a korábbi gyakorlattal szakítva az adatok transzparenciáját tekinti az első lépésnek a problémák megoldásához. Vitézi Dávid tárcavezető bejelentése szerint a vasúttársaság új oldalán a menetrendszerűségi mutatók mellett az eladott vármegyebérletek és helyjegyek adatai is nyilvánossá váltak, valamint ismét működik a vonatinfo és az emigrendszer is. A közérdekű adatok megosztása a vasúti szolgáltatások átláthatóságát és a számon kérhetőséget hivatott erősíteni. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban, mivel az ingyenes állami jogi segítségnyújtás jövedelmi határai 2008 óta változatlanok. Az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatása rámutatott, hogy jelenleg csak azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ami évente emberek 100.000-eit fosztja meg a hatékony jogérvényesítéstől. A jogvédő szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult, és azt javasolja, hogy a küszöböt emeljék fel az aktuális minimálbér szintjére, amellyel éves szinten mindössze 1 milliárd forintból további 1,5 millió rászoruló juthatna ingyenes állami jogsegélyhez. Nemrégiben Bilincsben vitte el a rendőrség egy Hajdú-Bihar vármegyei általános iskola két pedagógusát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy éveken keresztül szexuálisan bántalmazták és kihasználták az intézmény kiszolgáltatott, mély szegénységben élő vagy állami gondozott diákjait. A nyomozás adatai szerint az 57 éves férfi testnevelő tanár fotókat készített a gyerekekről, pénzt ajánlott nekik és szexuális erőszakot követett el, míg az 55 éves földrajz tanárnő egy 13 éves állami gondozott kisfiút kényszerített rendszeres szexuális kapcsolatra. Bár egy kollégájuk többször is jelezte a visszaéléseket az intézmény vezetésének, az iskola és a tankerület korábban érdemi lépések nélkül lezárta a belső vizsgálatokat, az érintett pedagógusok pedig fenyegetéssel és ajándékokkal próbálták elhallgattatni az áldozatokat. A debreceni törvényszék másodfokú jogerősítélete ellenére sem hajlandó rendezni egy helyi gazdálkodó helyzetét az evesi önkormányzat. A 37 hektáros családi gazdaság ugyanis útjában áll a helyi lakóparki és ipari parki fejlesztési tervnek. A Magyar Önvédelmi Mozgalom tájékoztatása szerint a hatóságok azóta sem szállították el a területen jogtalanul felhalmozott, fokozottan tűzveszélyes autógumikat. Az önkormányzat emellett három kapu felállításával a bíróság által megítélt szorgalmi út használatát is korlátozza. A jogsértések miatt a civil szervezet feljelentést tesz a veszélyes hulladék szabálytalan tárolása miatt. A mozgalom emellett közvetlen segítséget nyújt a 77 éves gazdálkodónak a jogerős bírósági ítélet végrehajtásában.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Hát reméljük, hogy lendületbe kerültök, vagytok, vagy éppen majd afelé tartotok. Szóval legyen lendület ma reggel is, mert hogy már itt a hétvége a nyakunkon, úgyhogy szerintem már egy laza nyári pénteket, főleg úgy, hogy nincs is kánikula, könnyű lesz kibírni. Jó?
3: Igen.
2: Na, hát mi az AI-ról beszélgetünk, és ugye mivel egy AI-os átverés volt reggel a bulvárunk témája, így a mai kérdés az úgy hangzik, hogy te mennyit és mire használod az AI asszisztenseket? Gondolunk itt a Gemini-ra, a ChatGPT-re, és vannak még ilyen asszisztensek, különböző ki mit használ, ki mire esküszik, vagy ki mivel dolgozik, tehát hogy ti mivel és mennyit használjátok ezeket? Na, Mara?
3: Én egyébként féltem az elején tőle. Tehát, hogy megjelent, akkor még azt gondoltam, hogy ne már, hagyjuk már, minek, nem kell, ő ne tudja már jobban, mint én. Azóta a legjobb barátom.
2: Ugye? Igen. És ez sokszor így van. Hát van, aki már házasságot kötött a AI-jal, tehát már ilyet is hallottunk, már ilyenről is beszéltünk. Reméljük, ez nálad még azért nem következik be.
3: Nem. Igen,
2: nekem van, aki amikor hallják, hogy beszélek vele, akkor ugye azt gondolják, hogy hát, hogy én milyen ilyen

0: Szoktam neki köszönni, meg szoktam köszönni, ha megcsinálja. Nagyon csúnya szokás, amit átvettem tőled.
1: Igen,
0: és
1: mi
0: erről
1: az?
0: Le akarok szokni.
1: Na, mi az?
0: A caps lock és a felkiáltója használta vele szemben amúgy. Ezt már a múltkori Ildikó is megjegyezte nekem, hogy ezt Bélától vetted át? Mondom, igen, amúgy.
1: Hát oké, de én nektek, a kollégáknak szoktam írni.
0: Jó, én meg a ChatGPT-nek.
1: És ő ezt veszi?
0: Igen.
1: Érzékeli, hogy
0: érzékeli egyébként, aha, mert amikor elrontja, például amit kérek tőle, és nem jól csinálja, akkor szóval nem ezt kértem, caps lock fel, nagyon sok felkiáltójel, azt kértem, hogy, és akkor leírom, és utána igazad van, sajnálom, nem jól csináltam.
1: Figyelj, az elején voltak nekünk problémáink, most már összerázódtunk. Tehát az elején voltak problémáink, amikor mondjuk én próbáltam ilyen kutatási dolgokba is bevonni, és butaságokat vagy hülyeséget hozott, és nem arra válaszolt, amit kérdeztem, és nem azt hozta, amit kérdeztem, és akkor már azzal fenyegettem a végén, hogy lemondom a pro előfizetést. Mondtam neki, így vissza fogom mondani ezt az előfizetést. Ennek így haszna nincs. Sajnálom, hogy ez is kezdte újra, és próbálta menteni a mentetőt. Mondtam, hogy szép mentés, de még ez is kevés, és ez nem így működik. És nem így, és ez nem jó. Tehát vagy konkrétumot, vagy hagyjuk az egészet. És tényleg volt olyan, ami ugye, az meg egyébként tök egyszerű dolog volt, és valami, amire azt mondtam egyszerű, hogy jó, hagyjuk ezt, te nem tudod megoldani, és kész.
0: Engem rendszeresen felidegesít, amikor elnézést kér, és próbál nyugtatni. Sajnálom, és akkor beleged. Ne nyugtassál, csináld meg, amit kérek.
1: Én most már olyanokat mondok neki, hogy rövidebben. Tehát, hogy rövidebben fogalmazzon, mert unom, hogy mit tudom én, kérsz tőle egy véleményt, hogy szerinted, hogyha, most csak mondok egy hülyeséget, hogy ha ez a hús már ekkori, akkor ezt meg lehet-e csinálni, így meg... És akkor különböző veszélyeket hordozhatja izé, és hogyha az hús az már, és elkezdi ezt így mondani. Jó, oké, de mi van akkor, hogyha ez fagyasztóban volt, vagy valami? És akkor megint elkezdi előről a kályhától, tudod? Hagyjuk már, és nem kell. Nem
0: engem
1: kell.
0: Tegnap kioktatott, mert a mosógépet elküldtem neki, hogy akkor melyik programot indítsam be. És elkezdtem mondani, én azt javasolnám, hogy akkor a hármas programot, és ennyi, de mondom, nem szeretnék olyan fokon mosni, mert szerintem tönkre fog menni. Igazad van, tönkre fog menni a ruha, viszont nem kértem viszontot. Tehát, hogy azt mondd meg, hogy az
1: de akkor várjál, akkor nem jött el, nem véleményét kérdezett. Te a önmagad megerősítését akarod hallani.
0: Nem, nekem szükségem
1: hallani.
0: Volt arra, hogy ne kelljen kielemeznem a kézikönyvet, hanem ő mondja meg ránézésre, hogy melyik az a program, ami nekem kell.
1: Hát azt megmondta, nem?
0: Azt meg, csak de utána még azt mondta, hogy 40 fokon mossak, meg így mossak, meg úgy mossak, és mondtam, hogy nem, én nem akarok 40 fokon mosni.
1: Figyelj, az én éjem például ugye rám erőltette, hogy legyen egy mosógépem a fürdőszobában, azt, amit én használok, hogy legyen egy mosógépem, amit nem szeretem, mert én 30 évig nem mostam. Tehát én azt sem tudtam, hol kell bekapcsolni a mosógépet. Ma már előszeretettel csinálom, mert ugyanígy az AI segítségével nagyon jól összehaverkodtunk a mosógéppel. És akkor most már tudom, igaz, az elején sokat zaklattam, hogy figyelj már, ha van egy piros, meg egy kék, meg egy fehér, akkor most ezt így, hogy tudom összemosni, vagy együtt mosni? Mondta, hogy ezt nem, meg így, úgy, amúgy. Na meg van benne egy műszálas, van egy gyapjú, van egy, nem tudom már, edzőcut, akkor ezzel mit csináljak? És akkor elmondta, hogy akkor milyen funkción, mert melyik mosog. Hogy programozzam, hogy tök jó, tök jó. És ezt annyira megtanultam, hogy most majd meg pám-pám, és már indítom is. Vagy programozom, hogy mikor mosson.
0: Legutóbb például, ami még nagyon hasznos volt, anyának volt egy áramszünete, és a kazán az úgy döntött, hogy ő nem akar csinálni semmit.
1: Ja, és
0: jó, mondom, akkor mit csináljak a kazánnal? Lefotóztam,
1: így van.
0: Mondtam, hogy mit csináljak
1: nekem
0: vele.
1: Is volt
0: azt mondta, reszeteljem. Eddig tartsam rajta az ujjam, meg így csinálja, meg úgy. Nagyon jó, oda mentem, utána mondtam anyának, most kiszámlázok. Víz, gáz, fűtés, szerelő.
1: mozgásérzékelő elromlott nálunk, meg egyszer a termosztát is, és képzeld el, csak a panelt befotóztam, és megmondta, hogy melyik kábelt, hogy mivel, hogy kössem ki. Ja nem, a riasztót, képzeld el, volt egy riasztónk, azt kellett lebontani a garázs bejáratánál. Egy riasztó, és akkor azt leszerelni, úgy, de hogy ez akkor ez itt fog sipákolni, meg lemerül, meg és akkor mondta, hogy hogy és mint. Hát mondom, ez egy betörőképző. Hát ez egy, kiiktattam a riasztót.
0: Betörtem a saját házamba.
1: Kiiktattam a szirénát. Jó, hát most nyilván nem egy perc alatt, még ment egy víjogott egy csomó írik, meg már ilyen,

0: Így ilyen béna kacsa, tehát így, de meg tudtam oldani. És ezt is az ő segítsége. Tehát rengeteg mindenre jó, és tudott tanulni, de nyilván rengeteg mindenbe idegesítő, illetve az emberek társadalmi kapcsolatait szinte teljesen szétvágja, leegyszerűsíti, elhanyagolja, és vagy te elhanyagolod ezáltal, tehát hogy azért ez is gáz.
1: Mindemellett igen, mert van olyan ismerősem is amúgy a közvetlen környezetemben, aki kielemeztet vele emberi kapcsolatokat, tehát akár mondjuk a párkapcsolatát, és leírja a ChatGPT, hogy ő hogyan látja ezt a helyzetet, mi a jó, mi a nem jó, mit kellene javítani. Viszont ez így már nagyon félelmetessé tud válni.
0: Egyszer egy podcastben hallottam, hogy az a tragikus ebben, hogy például megkérdezed a mesterséges intelligenciát, tehát hogy mondjuk elmegy a munkahelyedre, ahol éppen kirúgnak azonnal. Uh-huh. Aznapi hatállyal. Nyilván rádől a hitel, rádőlnek az anyagi terhek, a családot tudod, hogy így szét fog menni, és a többi, és a többi. Öngyilkos akarsz lenni. Megkérdezed a mesterséges intelligenciát, merre van a legközelebbi híd?
1: És ő megmondja.
0: Érted?
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez a probléma, hogy ő ezt nem tudja érzékelni, hogy emögött mi van. Érted?
1: Igen.
0: Tehát, hogy melyik a legmagasabb híd, vagy érted? Tehát, hogy ő azt hiszem, csak egy ilyen, mondom, ezt egy podcast műsorban hallgattam, már nem tudom, hogy kinél, egy ilyen szakértő mondta el, aki amikor a mesterséges intelligenciáról beszélgettek, tehát, hogy azért vannak ennek veszélyei. Hogy ő ezt nem tudja felmérni, hogy te azt milyen lelki állapotban, hogy kéred, és ha te is megfigyeled, bármit dolgozol vele, nagyon sok információt kell adni. Én van, amikor oldalakat diktálok neki, és mondok, és ahhoz, hogy megírjon egy levelet, vagy ahhoz, hogy beviszek neki nem tudom hány jogszabályt, vagy törvénytervezetet, törvényt, és a többi, hasonlítsa össze, mondja el, az én ügyemben ez meg ez van, és tehát mint egy jogi asszisztens is tudod használni, csak ehhez nagyon sok információt kell, hanem akkor megad butaságot.
1: Érdemes egyébként tesztelgetni az AI-t. Én teszteltem saját magammal kapcsolatban is.
0: Tehát, hogy megkérdeztem, mit tud?
1: Igen, mit tud rólam? Alapból bejelentkezel a saját fiókoddal, van egy e-mail címed, már amúgy onnan tudnia kéne az infót, hogy ki vagy. De és akkor kérdezgettem, hogy tudod, hogy hol lakom? Tudod, hogy ki vagyok?
0: Tudta.
1: Nem, és akkor terelt, hogy nem.
0: Azt hittem,
1: hogy...
0: azért költöztél most újra a bérletbe.
1: Igen, megtalált az AI. Nem, és akkor tudod, mondta, hogy nem tudja, már most egy tudja, hogy ki vagyok, igen, tehát mert utána azt mondta, tehát megvádolt, hogy én azért kérdezgetem Gere Marianról
0: azt. Kérdezzem hogy ki az a Gere Marian?
1: Tudod, hogy ki az a Gere Marian?
0: Nem. Na várja. Szia, legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian, te ismered?
2: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
0: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
2: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
0: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
2: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban.
0: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-vel.
0: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy,
1: azt
0: és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája Glocno Norbert, miért nem jött ekkor? Meg ekkor a podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki, nem tudom
0: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
0: Na jó, szóval ti mennyire használjátok az AI-t, és mire, úgyhogy ezt írjátok meg nekünk, már ott van a Facebookon a kérdés, úgyhogy tegyétek magatokat aktívvá, és egy Cinema City páros mozijegy reményében, azért többek között ezért is, na meg azért meg kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, posztoljatok. Hát közben pedig szürcsüljetek a kis espresszót, amit magatok elévesztek, ha már beértetek a munkaerre mondjuk, itt van Sabrina Carpenter.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Rengeteget hallunk a pénzügyi csalásokról, milyen jelekre érdemes odafigyelni. Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, sajnos még mindig sok ügyfelet megtévesztenek ezek a lehetőségek. Fontos, hogyha látunk, hallunk egy nagyon jó lehetőségnek beállított ajánlatot, bármilyen csábítóan is hangzik, minden esetben járjuk körül, hogy valóban létezik az ajánlat, és nem csalás áldozatai vagyunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy tájékozódunk az adott szolgáltatónál, interneten, telefonon vagy személyesen, illetve átolvassuk a kapcsolódó hivatalos tájékoztatókat is. Számos esetről hallottunk már, ahol nagyon kedvező kamattal ajánlott a hitelt vagy megtakarítási lehetőséget, azonban ha nem vagyunk elővigyázatosak, az elsőre olcsónak tűnő megoldás a végén azért a sokszorosába kerülhet. A legtipikusabb módszerek, amelyekkel a csalók dolgoznak, azok az úgynevezett adathalászlevelek, amikor a saját bankunk logójára, e-mail címére, tényleg megszólalásig hasonló e-mail üzenetet kapunk, általában valamilyen sürgető felszólítással, például, hogyha nem azonosítjuk most azonnal magunkat, nem lépünk be az internetbank rendszerünkbe, akkor zárulásra kerül és törlésre is soha többet nem tudunk belépni. A levélben természetesen egy hamis link van, amelyre, hogyha rákattintva, azt hihetjük, hogy a saját bankunk internetbanki rendszerébe lépünk be, de valójában a csalóknak adjuk ki az internetbankos felhasználó nevünket és jelszavunkat. Egy másik tipikus módszer még a telefonos megkeresés, ahol jellemzően arról tájékoztatnak, hogy van egy gyanús utalás, ezért zárolják a számlánkat. Annak érdekében, hogy a számlán lévő egyenlegünket ne veszítsük el, azonnal utaljuk át egy általuk megadott úgynevezett biztonsági számlára. Ez nyilván egy csalás, miután elutaltuk az összeget, nem is fogjuk majd látni a saját számlánkon. A harmadik legelterjedtebb módszer, aminek még sajnos nagyon sokan elhiszik, az pedig a hamis távmunka ajánlatok, amikor az interjú vagy a felvétel feltétele, hogy valamilyen alkalmazást a számítógépünkre telepítsenek. Ezek úgynevezett kémprogramok, amelyekkel nyomon tudják követni, hogy milyen adatokat adunk meg, például az internetbanki belépéshez. Nagyon fontos, hogyha ilyen megkeresést kapunk, egyébként soha ne telepítsünk semmilyen külső alkalmazást a gépünkre, és mindig egyeztessünk a saját bankunkkal, hogy egyébként valóban van ilyen alkalmazás, amit nekünk telepítenünk kell.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Nem küld sem fegyvert, sem katonát Ukrajnának Magyarország. Sikerült lefaragni az idei költségvetési hiányt. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem küld sem fegyvert, sem katonát Ukrajnának Magyarország, de megbízható és konstruktív tagja marad a NATO-nak. Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról bejelentkezve közölte, hogy a tagállamok egy 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt önkéntes pénzügyi támogatási deklarációt fogadtak el, amelyhez hazánk nem csatlakozik, és a segítségnyújtást a jövőben is kizárólag humanitárius alapra helyezi. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a helyszínen rövid egyeztetést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megállapodtak egy közeli kárpátaljai látogatással egybekötött kétoldalú találkozó részleteiben. Kormányváltás nélkül a GDP 8,3%-a lett volna az idei hiány, derült ki az új kormány által elvégzett költségvetési átvilágításból. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi intézkedések nyomán az idei évre várható hiányt sikerült a GDP 7,5%-ára mérsékelni, a korábban elfogadott 3,7%-os céllal szemben. A tárca közölte, hogy a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét, és új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket. Új uniós szankciórendszert javasol a migráns csempész és az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés ellen az Európai Bizottság és a főképviselő. A javaslat a súlyos bűncselekmények mellett az illegális fegyver és kábítószerkereskedelem elleni küzdelmet is erősíteni. A tervezett korlátozó intézkedések között szerepel a bűnözők vagyoni eszközeinek befagyasztása, emellett megtiltanák, hogy bárki pénzt vagy gazdasági erőforrást biztosítson a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek. A szankciók része lenne egy utazási tilalom is, amely megakadályozná az érintettek belépését és átutazását az Európai Unió tagállamaiba. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco, és a Financial Times értesülései szerint már pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Az érintett közép- és kelet-európai divízió összesen 561 üzletet működtet, és több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat a térségben, így egy esetleges kivonulás rengeteg embert érintene. A brit kiskereskedelmi óriásnak ez az egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül, az eladás gondolata mögött pedig a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás állhat. Megkezdődik az önkormányzati ebrendészeti telepek országos állapot felmérése és helyszíni felülvizsgálata. Gajdus László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán kiemelte, egy országról nagyon sokat elárul, milyen állapotú gyepmesteri telepeket működtet, ezért szívügyének tekinti az állatjóléti szempontok szigorú betartását. A tárcavezető tájékoztatása szerint a terepi munka során részletesen feltérképezik a jelenlegi helyzetet, majd az önkormányzatokkal közösen azon fognak dolgozni, hogy a telepeket minél hamarabb korszerű európai színvonalú létesítményekké fejlesszék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font az előző napok jelentős emelkedése után még tovább menetelt felfelé, így az ára már kevéssel haladja meg a 420 forintot, míg az euró szintén drágult, és a jegyzése kicsivel 358 forint felett alakul. A svájci frank az erősödést követően lényegében stagnált, így az ára alulról súrolja a 389 forintot, és ugyancsak stagnálást mutatott az amerikai dollár is, amelynek az ára jelenleg alig haladja meg a 313 forintot. Térségünkben pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék a legtöbb helyen nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délutára 25 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na, remélem készen vagyunk. Mindenki munkára készen, ahogy Laci is, mert megérkezett.
3: Jó reggelt, és csokolom, sziasztok!
2: Ja. Na, hát kérem szépen, ott tartunk, Laci, az AI-t kezdtük el elemezni a mai nap folyamán, miért is ne, mert hogy már rég beszéltünk ilyenről.
3: Nagyon döbbenetes, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem fogtok ilyet tőlem még egyszer hallani, de Bélának igaza volt. Tehát, hogy...
2: Nem fogunk ilyet hallani. Ja, mara el kivonul a stúdióból.
3: Hetek, hónapok óta ezzel nyaggat, ez a jövő, ez lesz, így lesz, úgy lesz, stb. Adjad már, hülyeség. Most eljutottunk odáig, hogy tegnap találtam egy videót, hogyha összegyűjtöd például a nyersanyagokat, a videó felvételeidet, stb., meg a megírod a nagyjából, hogy mit szeretnél, akkor már szkriptlistát készít, már összeállítja a forgatókönyvet, igen. Sőt, össze is vágja, sőt, a hangot is megcsinálja helyetted a te hangoddal, gyakorlatilag a megírt forgatókönyv alapján, és összeállít egy kis filmet. Na most innentől kezdve nincs szükség vágóra, nincs szükség operatőrre, nincs szükség
2: grafikusra, kreatív emberre.
3: Színészre. Nyilván fel kell venni ezeket, tehát nem talál ki csak úgy, tele van hibákkal, tehát ezt is elfogadom, egyik percben még nem tudtam megkülönböztetni, hogy melyik volt az eredeti műsorvezető, és melyik volt az AI-jal generált. Annyiból, hogy egyszer volt rajta gyűrű, egyszer nem volt rajta gyűrű, tehát ezek úgy néha úgy elsikadtak, de döbbenetes, hogy mi volt, és majd nézzétek meg, hogy milyen film készült AI-jal a norvég-angol meccs kapcsán, Holland, mint viking hős, és benne van az Infantinótól kezdve a FIFA elnök, Messi, Harry Kane, és a többi,
2: és
3: egy háborús csatát gyakorlatilag végig csinálnak, egy norvég-angol háborús filmet, és így néztem, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy innentől kezdve, akkor gyakorlatilag nem tudod megkülönböztetni.
2: Figyelj, egyik nap a nagy bumjátékhoz kértem Marát, hogy valami videót kellene csinálni, de hogy úgy, hogy itt a kollégákról, de ilyen AI videót. És képzeld, de betették, van egy képem, egy fénykép, csak egy fénykép, amikor itt ülök a mikrofonnál.
4: Igen.
2: És hogy ebből generált, erre előfizettél akkor?
4: Igen.
2: Azóta se használtuk.
4: Azóta se fizetted ki.
3: Előfizetés megvan, csak nincs kifizetve.
2: De várjál már, mit $2 kellett, nem?
4: Valami 2000, valami 3000 forintot fizettem.
2: Akkor mennyi, $10 körül, vagy 8-7 dollár?
3: Na hát az nagyjából annyi.
2: Miért nem kérted el? Na figyelj, figyelj.
4: Én kicsit félek tőle.
2: És az én fotómról egy ilyen bemegy, ez a nagy bumjátékhoz készült.
4: Nem tehát, posztoltuk, mert utána azért... Posztoltuk.
2: Mert ezen még csiszolni kellett volna. Tehát egy ebből a képből.
3: Igen.
2: Ebből
3: a hallgatók sok ilyen nem tudnak.
2: Annyi, mozgással, bemegyek egy fullos stúdióba.
3: Igen.
2: Egy fullos stúdióba, ami egy ilyen televíziós stúdió, és ott elindítom a játékot, szintén és mögöttem felrobbannak a dolgok, és a nagy bum játékunkhoz.
3: Döbbenetes egyébként, és nagyon sok, azt látom televíziós csatornánál is, most már mennek olyan narrációs hangok, amit egyébként AI-jal olvasnak fel, sok hibával, azt is hozzá kell tenni, tehát évszámokat például rendszeresen rosszul olvassák. Uh-huh. 1928 helyett mondja, hogy 1928-ban, meg hallod a néha egy kicsit ilyen monotonon mondja, vagy összekevert dolgokat, de hát ettől függetlenül még a 95%-ában...
2: Az ugyanúgy átmegy.
3: Igen, engem zavar, mert ugyanaz a hanghordozás, meg stb. Azért nem egy David Attenborough, mint narrátor, hanem...
2: De mi is kipróbáltuk már hírolvasót, és több kollega hangjából
3: az enyémből is készült már.
2: Nem úgy, hanem hogy nem a kollégák hangjával, hanem több kollega hangjából készítettünk egy új hangot. Uh-huh. Egy teljesen új hangot, és az új hang szinte hibátlanul olvasott, hibátlanul mondta a hírt, és ment adásba is. Igen. És senki nem vette észre, hát, hogy az a
3: itt
2: hírolvasó.
3: A hangsúlya szintén van. Ugye egyetlen egy nagy probléma van ezzel, hogy mi van, hogyha egyszer mond hülyeséget. Na azt onnantól kezdve nyilván kell egy ember,
2: sokszor mondunk hülyeséget.
3: Ah, itt profi csapat dolgozik, itt sose hangzik olyan. De,
2: igen, tehát azért belecsúsznak.
3: Tényleg nagyon durva, viszont azt is láttam, meg azt is hallottam, hogy nagy cégeknek, például Google-nek ez veszteséget okoz, mert annyi az áramszámla, meg minden már nem győzik hűteni, vízhűtéses, mindenféle a szerverekkel, hogy az előfizetés ezt nem fedezi. Tehát vagy korlátozni fogják az AI-nak a funkcióit, vagy pedig megemelik brutálisan az előfizetési díjat, hogy ez egyáltalán kijöjjön. meg hát elég komoly környezetszennyező hatása is van pont a sok energiafelhasználás miatt. Tehát, hogy már túlnőtt azon, és olyan nagy az igényre, hogy nagyon sokan használják, tehát valamit korlátozni kell. De tegnap már láttam egy olyan AI funkciót, ez is tegnap jelent meg, vagy legalábbis én tegnap találtam meg, hogy folyamatosan fordít neked. Tehát gyakorlatilag szinkrontolmács. Bármilyen nyelven, ha elkezded mondani, hogy én most egy kínai partnerrel beszélek, akitől rendeltem éppen egy terméket, ő kínai nyelvre vált, és folytatja, és egy telefonbeszélgetésnél fordít neked. Tehát a tolmácsokat is ki tudod váltani, vagy nyilván nem olyan kicsit ilyen szlenges, vagy vannak benne hibák, de
2: na
3: hát,
2: jó, de hát az most teljesen mindegy.
3: Hihetetlen.
2: Te beszélni.
3: Innentől nem kell nyelvet tanulnunk. Oda mész majd egy étterembe, és azt mondod, hogy tessék, kiteszem a telefonomat, már pedig ez lesz, hogy egy év múlva majd minden telefonban benne lesz az
2: nekem,
3: a funkció.
2: Nekem mondom, barátom már felvázolta, hogy nyilván az lesz, hogy amikor mi teniszezni is összejárunk meg barátokkal, tehát hogy már a naptárainkba bele fog látni, tehát neki is van, neked is van egy ilyen asszisztensed, nekem is van egy ilyen asszisztensem, és belelát a naptárba, és azt mondom, hogy figyelj már, én holnap után teniszeznék, nem tudom, a többiek ráérnek-e. És akkor vagy ő majd veti fel neked, hogy amennyiben szeretnél ma teniszezni, ma akció van a nem tudom milyen tenisz területen, vagy pályán, így van, vagy klubban, és akkor ennyiért meg ennyiért tudsz teniszpályát foglalni.
3: Meg fogja nézni majd azt is, hogy másoknak egyébként és be van-e írva abban a naptárban.
2: Így van, ezt akartam mondani. Tehát azt mondja, így van, hogy megnézzük, hogy azokkal, akikkel összeérnek. Ő nem ér rá, érted? És akkor utána azt mondja, hogy XY ráér. Akkor írjak neki? Igen, írjál neki. Oké, az ő asszisztense jelzi a neki, hogy szeretne veled Béla padelezni, mondjuk most teniszezni, és akkor az abban a pillanatban azt, hogy oké, rendben, jó nekem, és már összehozza, befoglalja a pályát, és a többi. És neked
3: sőt, le is játsza helyetted a meccset, tehát oda mész, és csak nézned kell, hogy két AI játszik egymás ellen.
2: Az esélyeket elmondhatja.
3: Igen,
2: hogy van esélyem most megverni Bárány Lacit.
3: Igen, ültök egy koktél mellett, és akkor így majd írja, most Béla szervál, na nézzük, hogy szerválok. Ó, Lacikám, egy ászt nyitottam, vagy ászt szerváltam, nagyon jó. És akkor,
2: nem.
3: Ezek kényelmi funkciók, de nagyon sok olyan van, amit tényleg, hát láttam most már a munkánál is, amit használnak. Tehát, hogy gyakorlatilag mondta a srác, hogy az összes létező levelét elmenti, és már tudja a stílusát, már úgy írja meg a szöveget, és a többi. Valamilyen szinten ez szerintem nagyon félelmetes dolog, hogy minden tud róla.
2: Mara összeszedett egy párat, itt volt a VB-vel kapcsolatosan. Igen. Is, hogy Hollandról, így van, hogy milyen nézettséget, különböző AI, ilyen deepfake-ek, hogy
3: de hát ma reggel majdnem elkéstem, mert ezt végignéztem, mert annyira látványosan meg van csinálva, és
2: de
3: olyan profi.
2: De például az én kislányom, folyamatosan néztük a múltkor a ment a televízió, nem is néztük, beszélgettünk, meg nem is tudom mi volt, kajáltunk, beszéltünk, minden, és akkor mondta, hogy figyelj már apa, tehát most már csak AI reklámok vannak. Uh-huh. Milyen AI reklámok? Oda néztem, és azt mondja, hát ez is a következő is, ez is tört. És akkor a reklámokra mondta, ez is AI-ja készült, ez is AI-ja készült, az is AI-ja.
3: Igen. Tehát ez sajnos ilyen, tehát hogy nem fogod tudni megkülönböztetni, és hogy fogod kimagyarázni, hogy nem te vagy. Majd amikor belelát mondjuk a telefonodba, és azt mondja, hogy Bélám, a teniszpartner lemondta, de maca éppen ráér délután, amikor na most ezt magyarázd el otthon, hogy ki az a maca? Ki az a nem tudom kicsoda? Tudod így, mert hogy majd a napi rendedet át.
2: Na jó, de ő nem tudja, szerintem ez biztos, hogy össze lesz kötve azzal, hogy most bárkit nem fog ajánlani neked, érted? A városból kiszúr egy izét, hogy ha te persze azt mondod, hogy jó, én egy 90-60-90-es macát akarok.
3: Egy ilyen macát akkor néztél mondjuk a Facebookon, igen? És felajánlja, hogy ja, amúgy ő is teniszezik és ráér. Hát na, okay. Ezt otthon magyarázd, hogy hát az AI ezt dobta anyukám. Hát Bárány Laci nem ért rá, hát ő jött
2: helyette. Én ettől nem hiszem, hogy ez így. Hogyha valamilyen kapcsolatnak már lenni kell közte, meg neked ki kell adni, hogy igen, akkor keresd meg őt. Azt lehet, hogyha azt mondod, hogy keresd meg a macát, hogy nem teniszezne velem? Aha. Akkor lehet, tehát hogy ez...
3: Hát igen, meg azért bennem van az is, hogy foglald le a pályát, most maradjunk akkor ennél a példánál. Igen. Akkor az azt jelenti, hogy hozzáfér a számláthoz, vagy valahogy akkor
2: nem,
3: csak
2: azt
3: rendezik.
2: Neked kell megerősíteni, hát ez olyan, mint egy bármilyen online fizetésnél, azt neked kell megerősíteni. Én ettől nem, te nem használod?
3: Nem. Megmondom őszintén, azért részben néhányszor használtam már, például attól megőrülök, amikor PDF-ben küldenek egy plakátot vagy meghívót, és nem tudod szerkeszteni. Tehát neked kellene írnod belőle, itt tudom én, egy rövid hírt, de hát olyan PDF-be, hogy bele se tudsz nyúlni, akkor még konvertáld át, stb. Na, ilyenkor jön az, hogy azt mondom az AI-nak, hogy ezt fordíts már át úgy, hogy szerkeszthető formátumban legyen belőle, mit tudom én, egy 20 másodperces rádiós hír, és megírja.
2: Igen.
3: És akkor a meghívóból, vagy
2: és
3: a fotóból...
2: És egyébként jól megírja.
3: Hát 80%-ban, igen.
2: Jól megírja, és még azt is lehet, mi kipróbáltuk, hogy például olyat, hogy hírekbe, hogy a kolléganők kipróbálták, hogy írd meg ellenzékien, kormánypártian, vagy független.
3: Mert még ezt is tudja?
2: Minden. Uh-huh. És ugyanabból a hírből, ami egyébként egy másik hírportálnak a híre volt, csak ezzel teszteltük, hogy ezt most írd meg úgy, hogy ellenzéki szemszögből, kormánypárti szemszögből, és írd meg úgy, hogy...
3: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy légy szíves, írd már meg, hogy hány newton méterrel kell meghúzni a fékbetét csere után a...
2: Nagyon jó.
3: És már adta vissza, hogy a 650-es banditnál 100 Nm az átlagos meghúzási nyomaték. Köszönöm szépen, jó, 100 Nm.
4: De ebből
3: Nm.
4: a szempontból viszont megkönnyíti az életünket, mert eddig a Google-ön keresztül keresgéltünk. Beírtad, jó, megtanultál keresni, hogy hogyan kell, gyorsan és produktívan.
2: Na én ezt venném ki. Viszont... Tehát ezt venném ki, gyerekek. Tehát amit te mondtad, hogy le kell egyszerűsíteni ugye az, hogy a szerverek ne följenek meg, mert már mindenki minden szarra keresni. Hogy azt, amit megtalálsz egy sima webes keresővel, amit eddig is megtaláltál, csak utána kellett olvasni, és nem mondta az arcodba összefoglalva, igen, mint egy szakember, hogy meg kellett keresni, az hagyja. Tehát ahhoz te ne férje hozzá előfizetés
3: nélkül.
2: Pont
3: az egyszerűt ne. Csak a bonyolultat hagynád meg.
2: Így van. Uh-huh. Így van. Azt meg fizetőssé tenném.
3: Az egyszerűt?
2: Nem, a bonyolultat.
3: Ja, hát igen.
2: Tehát
3: igen,
2: a bonyolult van, igen, az egyszerűek, ezek ott tudod, mennyi ilyen egyszerű
3: nagyon,
2: van?
3: Tehát nagyon sok, és tényleg...
2: Meg aki csak cseveg vele, mint ahogy itt beszéltük is, hogy cseveg, igen, mert társat akar. Meg
3: sőt, hát volt a múltkor beszéltünk róla, hogy valaki feleségül ment hozzá egy Japánban, vagy nem tudom, hogy. Jó, persze vannak ennek negatív dolgai is, de azt kell, hogy mondjam, hogy sok dologban tényleg egyszerű.
2: Vera írta nekünk, hogy jó reggelt, kedvenc szersen, hallgattak benneteket, mindig igaza van Bélának, ez még nem a mostani nálam, amikor előző beszélnek. Egyedülálló nők annyira hiszékenyek, ki vannak éhezve szeretetre, pici figyelmességre, az intim kapcsolatra, sőt, még ők fizetnének érte. Nekem azt írhatná a kedvenc ideálom Mel Gibson, hogy elvisz bárhová wellnessezni, mert a fülébe jutott, hogy még soha nem voltam. Ez évben 65 éves leszek, nekem azonnal gyanús lenne azért. Írja ezt egy 40 éves kapcsolatban élő Nagyi.
3: Aha. Igen, hát, igen.
2: Na hát az ő gyereke.
3: Na, Mel Gibson is öregszik már. Valami fiatalabbat keres, mint Mel Gibson.
4: 0-20-3-16-3000 bárhova írjatok, hívjatok, hogy Mariának is igaza van. Már a második olyan hozzászól, hogy Bélának igaza
2: van. De mi ebből a tanúság, nincs igazad.
3: Szegény.
2: Érted? Hallod. Otthonod legyen, ne házad. Ez a gyerekek, ez itt a halott pénzdala.

0: Sunshine FM. Csak jó zene. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A vonalban Horváth László, debreceni tudósítónk. Jó reggelt, szervusz Laci, mi történt Debrecen és környékének útjain az elmúlt órákban, így reggel folyamán?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Miketérsi Szabó-Kálmán gondolatban ott nagyon nagy forgalmat tapasztaltunk egészen a nagy állomásig, és ott ugye ott is bedugult a helyzet, tehát ott nagyon-nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk. A Faragtár hétvezér utcai kereszteződést még mindig javítják, átalakítják, tehát ott is nagy a forgalom. És még egy dolgot hadd említsek meg, a villamospálya átalakítás miatt a Kálvin tértől a Péterfia utcáig autóbuszpálya, autóbusz közlekedés folyik, tehát az átalakítják a villamos, és ezt is vegyük figyelembe, ne álljunk meg az ideiglenesen kialakított buszmegállóban. Ezért kívánok én mindenkihez nagy sikert és balesetmentes közlekedést a hétvégén.
2: Köszönjük, Laci, jó utat mindenkinek, és kitartást a hétvégén is, legyünk óvatosak. Köszönjük.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Donald Trump érzelmi hullámzása határozta meg a NATO csúcs utolsó napját. 5 korrupció gyanús ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a kormány. A bíróságon folytatódik Áder János és Magyar Péter vitája. Alvás medicina szakrendelés és laboratórium kezdte meg működését a tüdőgyógyászati klinikán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Donald Trump érzelmi hullámzása határozta meg az ankarai NATO csúcs találkozó utolsó napját. Az amerikai elnök kezdetben élesen bírálta az európai szövetségeseket a védelmi kiadások miatt. Az áró sajtótájékoztatón viszont már a szeretet és az összetartozás légkörét dicsérte. A 32 tagállam végül megerősítette a közös védelemről szóló alapelvet. A résztvevők emellett megegyeztek Ukrajna további támogatásáról is. Kijev idén legalább 70 milliárd eurós katonai segélyt kap a szövetségesektől, amelyek között Magyarország nem szerepel. 5 korrupció gyanús ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a kormány a túlárazások és a hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az első eset 7 civil szervezetet érint. Ezek az egyesületek 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint támogatást kaptak a miniszterelnöki kabinetirodától. A kormány emellett vizsgálatot indított az Observer céggel kötött 30 milliárdos szerződés ügyében is. Szintén feljelentést tesznek a törlés.hu adattörlő kódok beszerzése miatt, amelyre az NMHH több mint 34 milliárd forintot fizetett ki. Eljárás indul az ellenzéki tüntetéseket megzavaró fekete ruhás férfiak ügyében, valamint egy ortodox egyházi közösség 10 milliárdos támogatása miatt is. Jogi úton veszelék tételt Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter állításai miatt. A két politikus csütörtökön a nyilvánosság előtt váltott éles hangvételű üzeneteket a korábbi államfő 2018-as amerikai útja kapcsán. A miniszterelnök azt állította, hogy az 55 millió forintos hivatalos látogatás jelentős része valójában magánjellegű családi programokból állt. Áder János határozottan visszautasította a vádakat és hazugságnak nevezte a kormányfő szavait. A volt államfő végül egy rövid üzenetben jelezte, hogy a bíróságon találkoznak a miniszterelnökkel. Az éjszakai légzés kimaradások miatt akár súlyos kialvatlanság és oxigénhiány is fenyegetheti az alvási apnoéban szenvedőket, akiknek a gyógyulását mostantól egy teljesen új részleg segíti. Új 5-ágyas alvás medicina szakrendelés és laboratórium kezdte meg működését a Debreceni Egyetem tüdőgyógyászati klinikáján. Az intézményben a legkorszerűbb eszközökkel és monitorozó rendszerekkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, a pontos diagnózis felállítása után pedig azonnal megkezdődhet a személyre szabott kezelés, ami jelentősen javítja a páciensek életminőségét. Ismét elindította a hagyományos tanszergyűjtő akcióját a Debreceni Karitatív Testület, hogy könnyebbé tegye a rászoruló családok számára az iskola kezdést. A szervezet a Nádor utcai Család és Gyermekjóléti Központban, valamint a Karakter kávézóban várja a jó állapotú tanszereket, toltartókat, füzeteket, de a felajánlásokat idén is le lehet majd adni a Campus Fesztiválon is. Az akció célja, hogy a tanév kezdete előtt célba juttassák az adományokat, amivel tavaly csak nem 300 debreceni diák beiskolázását sikerült támogatni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved? Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, és jó munkát, hogyha már munkában vagytok. 8 óra 11 perc van, balesetről nem kaptunk beszámolót, jelentést, továbbra sem, sem Debrecen, sem Nyíregyháza térségében. Maradjon is ez így, de ha bármit tudtok, láttok, hallottok, írjatok nekünk, ne felejtjétek, telefonszámunk, és SMS és Viber számunk is 0620-316-3000. Jó idő lesz ma, de azért vigyetek magatokkal egy pulcsit, 23-24 foknál feljebb nem igazán emelkedik majd a hőmérő igazán. Viszont most hajnalban már 12-re ébredtünk, meg 14-re. Most amúgy, hogyha itt a térségben közlekedtek, akkor 18 fok van.
3: Pont ez nem rossz.
2: Hát az nem rossz. Hűvös.
4: Kis kedves.
2: A motorral hűvös.
3: Igen, hát kell egy kis
2: És meglepődtem, hogy tegnap délután motorral, amíg a 24 fok is hűvös volt.
3: Hát ez szeles, motoron úgy kicsit... kell számolni, hogy nagyjából 10 fokot vegyél le a hőmérsékletből. Mondjuk 40 fokban nem kellemes motorozni sem. Mindenki mondja, jó, ilyenkor jó, mert a menet nem jó.
2: Tehát nem akkor nagyon meleg.
3: Ott már nagyon meleg van.
2: Meg ha megállsz valahol, akkor hát az aszfalt az veri fel a meleget. De egy ilyen 30 fokban a legjobb motorozni.
3: Hát 25-30, igen. Igen, az úgy tökéletes.
2: Na, jogosítvány, közlekedés, mert hogy ma 8 óra 40-kor a Szűcs István rendőr alezredes lesz a vendégünk, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetője, és majd a gyorshajtásról, meg a Trafipaxról, ennek méréséről, ellenőrzéséről, szükségességéről fogunk ugye beszélni, meg majd ugye azt is megkérdezzük, hogy egyáltalán jó-e, ami közé tesszük, hogy hol van a Trafipax, mert hogy igen. Ezért a múltkor megrovást kaptunk egy hallgatótól.
3: Igen, egyébként ez érdekes, nem csak mi tesszük közzé, hanem ugye a rendőrség is közzé teszi. Igen. De hát sokan, ugye mi is beszéltünk róla Gabival hétközben, hogy egyedi módszereket alkalmaznak, amikor Pista bácsi kiállt egy hajszárítóval például az út mellé, és azt játszott el egy kukás mellényben, mint hogyha ő trafipaxos lenne, és lassítottak az autók. De ezt, ha megfigyeled, nagyon sokszor kimész egy kicsi egyszerű kamerával, ott bóklászol az út szélén, akkor is automatikusan lassítanak, mert attól is megijednek az emberek.
2: Igen, igen. Na, hát most már állítólag azt mondják, hogy jogosítvány elvétele gyorshajtásért az már a múlt, sokkal keményebb büntetések vannak.
3: Az autót is elveszik?
2: Nem tudom, mi ez mara?
3: Ausztriában
2: ez volt. Te írtad a forgatókönyvbe, csak kérdezem.
4: Ja, kedves tőled. Nem, igazából a jogosítvány bevonása helyett elrendelhetik, hogy az érintett autóba intelligens sebességkorlátozó rendszert szereljenek be.
2: Tehát ez Virginiában van, azért tegyük hozzá még, tehát nem itt.
3: Jó, de az meg baleset veszélyes.
2: Hogy?
3: Hát, miért? Hogy például 70-nél elkezdesz, vagy 80-nal megy előtted egy autó, és bevezetnek egy ilyet, hogy intelligens sebességkorlátozó, és azt mondja, hogy nem enged 90 fölé, mert az a megengedett.
2: Hát akkor nem előzöd
3: az életben
2: meg.
3: Nem előzöd meg.
4: Igen.
3: Tehát akkor követed 70-nel, vagy
2: 75-tel. Én jártam már így, már mind nem úgy, hogy rátették ezt, hanem én véletlenül ezt a speed limitet, nem is tudom már melyik autónál volt úgy, hogy alul egy kar volt, ami a... Igen.

0: ne menjen többel.
1: Igen, például.
0: Tehát, hogy ne 150-nel száguljon. Igen. Egyébként ilyen van már most is. Vezettem már olyan céges autót, ahol be volt állítva. Például, hogy 150-nél többel nem tud menni. Mert hogy nem győzte a cég cserélgetni, meg javítatni az autót, nem értették miért, megnézték, és mondták, hogy jó, hát tudod, céges autó, az mindenki annyival ment autópályán, amennyivel bírt. És ott mondták is, hogy az nem fog ennél gyorsabban menni.
1: De 150 de az teljesen
0: de,
1: jó.
0: De egyébként meg minek mennél 150-nel is? 130-a megengedett, menjél 130-a.
1: Na, tessék, tehát, hogy ez így lesz, ez lesz az új, ez az új szabály.
0: Aha.
1: Vagy új szabály, legalábbis Amerikában.
0: Nem tudom, én azért valamennyi ráhagyást hagynék, hogy azért az előzést biztonságosan végre tud hajtani. De...
1: Van egy videó is róla, tehát ezt be lehet építeni külön, tehát hiába mondod, te autód ez erre nem alkalmas, akkor ezt így beépítik, és gondolom ennek a költségeit neked kell viselni.
0: Már látom, hogy 3000 forintért majd lehet venni kínai kütyüket, hogy bedugod az OBD csatlakozóba, és azonnal ezt a speed limitet feloldja. Tehát biztos vagyok benne, a rollereknél már működik. Az 50 köbcentis robogóknál is, ami le van folytva, gyárilag.
1: Kerékpároknál is működik, képzeld el.
0: Két nap a ott van a YouTube-on, mit kell kivenni, hogy azt a limitet
1: felolt. Vagy mi az a pedelek, igen, igen, az elektromos kerékpár.
0: Ott is.
1: Igen, ott is működik.
0: Hát amit lekorlátoznak mechanikusan,
1: nekem nincs,
0: vagy digitális.
1: Nekem nincs, sajnos, az... sajnos akkor elveszti garanciáját, meg minden, hogyha itt beleteszel egy ilyet.
0: De hova akarsz
1: viszont állítólag akkor 45-ig segít rá. Tehát, hogy most ugye egy hagyományos ilyen elektromos rásegítéses kerékpár, az ilyen 25
0: az bőven elég
1: rásegít, így, szerintem is elég amúgy, felette meg tekerje, hát nyilván.
0: 45-tel hova száguldanál a biciklivel?
1: De azok 45-ig, és amúgy félelmetes, én már ültem hát ilyenen, az. Vagy mentem olyannal, hogy így elindulok, és már 35. Uh-huh. Az azért már ott esni is lehet, amúgy nagyot csak szólok.
0: É, még 25-nél igen, is nagyon lehet esni, 45-nél meg úgy összetöröd magad.
1: És képzeld el, amikor ez 45-ig még tolja és segíti rá, igen. Akkor annyi, hogy hamarabb lemerül nyilván az akkumulátor.
0: És amikor a Tour de France-nál mennek lefelé a hegyről 80-nal, meg 90-nel, azon a kis virsli keréken, igen, a kanyarban, igen. Na az már életveszélyes.
1: Egyszerre 30-50-en bolyban.
0: Igen, igen.
1: Az azért,
0: hát ott az átlagsebesség 50, tehát ez a durva. Úgyhogy igen, van ez a szín. Hol volt? Ausztriában volt? Azt hiszem pont az első áldozat egy magyar úriember volt, akinek a Tesláját elvették annak idején, ez egy vagy két éve volt, hogy ott meg az volt a megoldás, hogy jelentősen túllépted a sebességhatárt, elvették az autót.
1: Ma amúgy is Tesla Day van, csak szólok.
2: Igen.
0: Na, ingyen vannak a Teslák?
1: Nem, hanem... Igen, az enyémbe beülhetsz ingyen.
0: Na.
1: De hogy
0: hetek óta nem láttam.
1: Nem az, hogy múlt héten is azzal voltam, hogy nem is ez a probléma, hanem az a probléma, hogy a most már elfelejtettem.
0: Tesla
1: azért.
0: Day van. Tesla és mondtam, igen, hogy ma ingyen
1: milyen,
0: van.
1: Miért van Tesla Day?
2: Születésnapja van.
1: Születésnapja van Elon Musknak.
0: És?
1: És ezért van Tesla Day.
0: Ezért vannak ingyen ma
1: a
0: Teslák.
1: Teslának van születésnapja?
2: Teslának.
1: Nem Elon Musknak?
2: Nem, Nikola Teslának.
1: Ja, Nikola Teslának.
0: Jó, hát akkor a régi lemezjátszókat adják Tesla csak Day. Ingyen.
1: Igen, volt olyan is, hogy Tesla lemezjátszó.
0: Bizony,
1: szólunk.
0: Csehszlovákiában készült, vagy Lengyelországban?
1: Nem tudom, Laci, ezekből a old school dolgokból fel van készülve.
0: Nekem még van. Pont azért tartottam meg, ha megkérdezik, hogy neked van már Teslát, hogy ne lenne. Ott van benn. Tudod, milyen jó rajta hallgatni a Bonnie M-et meg az István a királyt, mert az a két nagy lemez maradt meg.
1: Ez a két bakeliter?
0: Az a baj, hogy nem lehet már hozzá alkotni.
1: Szegény anyukámnál még ott van a lakásában egy Horváth Pista.
0: Nagyon jó. Nekem meg égszíj kellene hozzá, ami meghajtja, mert most jelenleg így szól az István a király, hogy Istvánom jó. Felkelt a nap. Tehát ahogy éppen egy kicsit csúszik az égszíj, mindig már más kép szól, de élvezhető, csak nem így írták.
1: Tehát a 33-45 között kalandozik.
0: Igen.
1: Mert ugye régen be kellett állítani, hogy 33-as vagy 45-ös fordulatú volt a bakelit. Ez rajta volt a lemezen. Mi meg azt játszottuk mindig a szüleim levezeivel, hogy mindig gyorsabban hallgattuk meg, mert úgy sokkal jobb
0: így
1: volt.
0: Egy zárai vámosi,
1: amin bealudtál azért. Na, hát azért csak jó volt, amikor.
0: És emlékszel, hogy ebből a hupikék, törpikék, vagy nem tudom, ki csinált utána a kazettát. Tehát, hogy gyakorlatilag csak ennyi volt.
1: Ebből a hupikék törpikék megszedte magát.
0: Igen.
1: Tehát, hogy csak szólok, hogy felgyorsították. Úgy, amikor te szoktad amúgy így keverni, vagy vágni az anyagot, hanganyagot, és akkor ez a Alvin és a Mókusok hangon beszélünk, és úgy vágod az anyagot, mert úgy gyorsabb nyilván. Aha. Na jó, hát akkor beszélünk majd még a sebességmérésről, hiszen jön majd állandó szakértőnk is, majd Szűcs István, és vele kielemezzük, hogy a térségbe, hogy, hol, mi alapján kerülnek kihelyezésre a Trafipax

0: járok, és egyáltalán mennyire, hogy mondjam, renitensek a közlekedők.
1: Na, erre kíváncsi
0: vagyok,
1: hogy például itt a régiónkban mennyire száguldoznak az emberek, mert sokszor azt látom, hogy igen. Tehát máshol is, de például pont ismerősöm, aki Budapesten is vezet, azt mondta, hogy már most jobban szeret Budapesten közlekedni, ott is túllépik a sebességhatár, de mindenki...
0: Nem esztele módon.
1: És nem esztele módon, és szépen halad a forgalom. Nálunk meg néha ez a 40, utána meg...
0: Én meg inkább bevezetném a negatív dolgot is. Tehát ha 50 van, és ő indokolatlanul 30-szal megy, azt is mérném, és azonnal büntetném.
2: Amúgy ebben van igen. Valami.
0: Na ugye? Mert most, hogy főleg, hogy motorra közlekedik, rengeteg olyan, aki indokolatlanul, lassú, befékez, nem tudja, hogy merre menjen, akkor elkezd tolatni, és nem az, hogy parkolóhelyre betolt, hanem tegnapi nap folyamán is olyan gépkocsi vezető került elém, hogy vészvillogóval tolat az egyirányú utcába. Uh-huh. És nem tudom, hogy most jobbra, balra, tehát el tudtam volna benne, bármelyik oldalra akar állni, vagy behajtani, vagy betolatni, érted? De el tudtam volna mellettem el, hogy így viszont egy teljes káosz, mert hogy tolat, egyik oldalon se tudsz elmenni, mert az utca közepén tolat, igen. Most mit csinálsz?
1: Igen, nálam, ami kiveri a biztosítékot, hogy nyilván Budapesten sokkal gyorsabban váltanak a lámpák, sűrűbben, nem tudsz úgy elbambulni, itt viszont van, hogy másfél percig ülsz egy piros lámpánál, mindenki elkezd molyolni a kocsiban, zöldre vált, még megnézi, megvan a sebváltóbot, tehát az így megrázogatjuk egy kicsit, igen. Benyomjuk a kuplungot, már eltelt 3-4 másodperc, mindig nem mentünk.
0: És nem, mert nem veszi be az egyes, igen. Ja, lükvezbe akarom rakni, ez nem jó.
1: Megnézzük a tükröt, hogy mögöttem igen. Minden rendben van.
0: Már anyáznak-e már? És akkor indulok. Na jó, szóval sok mindenről fogunk beszélni. Ha van egyébként kérdésetek, amit a rendőrségi sebességmérőket trafipaxokkal kapcsolatban szeretnétek feltenni, akkor tegyétek meg ezt 0620 316 3000 és akár továbbítjuk is majd Szűcs István alezredesnek. Tartsatok velünk, 8 óra 22 perc van, és itt a Coldplay dala, akikről még szó lesz majd a sporthírekben, úgyhogy nem sokára az is jön a friss sporthírek Lacitól, úgyhogy figyeljetek minket!

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Hello mindenkinek, szép napot kívánunk, megérkeztek a friss sporthírek két nagyszerű oldalban.
3: Így van.
2: Összefirkálva.
3: Igaz, hogy egy picit kicsi, de legalábbis két oldalos. Hát a franciák nyertek tegnap. Azt kell, hogy mondjam, megérdemelten is. Végig kézben tartották a meccset. Még úgy is, hogy Mbappé kihagyta a 11-est viszonylag a mérkőzés elején, 20. perc környékén.
2: Hát az egyik fogadásomat el is vitte.
3: Fogadta, hogy Marokkó nyer.
2: Nem. Dehogy is, én arra fogadtam, hogy 2,5 gólnál több lesz.
3: Ha Mbappé
2: berúgja, akkor is fogadtam, nyilván arra is, egy volt egy olyan is, hogy csak 1,5 gólnál több, és Mbappé is gólt lő, ezek teljesültek, uh-huh. Nyernek a franciák, de az meg volt, de azért a másik is nyert volna akkor.
3: Igen, hát igazából Marokkónak talán egy kapura lövése volt, vagy egy helyzete ott a vége felé, úgyhogy Franciaország már tovább jutott, hát várja a folytatásban, hogy kik lesznek majd az ellenfelek, mert hogy ma majd jön egy újabb mérkőzés. Spanyolország és Belgium csap majd össze. Kérdés, hogy Mbappéval mi van, mert hogy le kellett cserélni a második félidőben, és hát nem tűnt jó állapotúnak, tehát sokan azt mondják, hogy talán kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódik, nem véletlenül hagyta el a pályát. Lehet, hogy köze van ahhoz, hogy Paraguayban elégették a róla készült bábut. A paraguayiak nagyon nehezen emésztik azt meg, ami történt a francia-paraguay mérkőzésen. Igaz, hogy ők rugdosták és faragták Mbappét, de Mbappé utána nem fogott kezet a kapussal. Ő azt mondta, hogy nyilván azért, mert a közönséggel is foglalkozott, és nem a kapussal, a kapus hozzádobta a labdát, ezt nehezen emésztik meg a paraguayiak, és hát az egyik, ha jól emlékszem, országgyűlési képviselő...
2: De a kapus hozzádobta a labdát, akkor ő volt a hibás.
3: Hát utána már, igen, miután nem fogott kezet a lefújás után, és hogy nem viselkedett szerintük sportszerűen, na erre jött az egyik országgyűlési képviselő, jól emlékszem, vagy miniszter, nem is tudom, ki volt Paraguayon, aki elég komoly rasszista megjegyzéseket tett Mbappéra nézve. Most meg van egy nagy fesztivál Paraguayban, ahol minden évben elégetik annak az embernek a bábuját, aki a leggyűlöltebb személy volt abban az esztendőben szerintük, és hát idén Mbappé lett az, úgyhogy ott pózol mindenki, és készíti a fotókat, ahogy épp egy ilyen bábú is elégetik. Lehet, hogy ezért sérült.
2: Azért ez így elég durva. Morbid.
3: Igen, tehát azért tegyük már hozzá, ez egy sport, és ez egy játék.
2: Jézus
3: Isten. Tehát eredetileg így indult, úgyhogy...
2: Tegedik tök szimpatikus volt ez a paraguayi csapat.
3: Nem tudom, de ez most egy kicsit úgy náluk elgurult szerintem a gyógyszer. Viszont meglátjuk, hogy ennek lesz-e bármilyen következménye Mbappéra nézve, azt már láttuk, hogy a múltkor volt gánai, vagy nem
2: már is lehet, hogy megbuduzták azért,
3: hogy ki volt az a boszorkány, aki elátkozta Harry-ként. És utána már mindenki próbálta levenni a rontást, azon a meccsen pont nem is rúgott gólt. Úgyhogy jön majd a Haaland és a Harry Kane közötti összecsapás, beszéltünk már róla, hogy milyen film készült ebből. Hát ugye Harry Kane-t az angol királyként ábrázolják, Haaland meg egy norvég viking, és hogy összecsapnak és mennek. Hozzáteszem, egyébként a vikingek eredetileg talán inkább Dániából származnak, de a norvégok is azért átvették ezt. Már most mindenki evez. Boldog-boldog, talán most láttam például a debreceni kis talán a Lokinak volt, vagy de valamelyik debreceni kis foci táborban is, a gyerekek azt gyakorolták, hogy kell ülve evezni. Tehát egy cuki, ezt átvette az egész világ, és szerintem
2: cuki,
3: ez aranyos.
2: Csak hogy ebből mondjuk más nemzetek is csinálnak saját maguknak, ez nekem annyira nem jön,
3: mert nem tudunk
2: ez nem
3: evezni.
2: A mi szokásunk. Ne, ez hát nem a mi szokásunk.
3: Most mit csináljunk?
2: Hát most így
3: poénból, mi meg majd lóhátra ülünk, aztán cserdítünk
2: például,
3: az ostorral?
2: Például, tehát csináljunk. Igen, nagyon jó ötlet.
3: Ugye?
2: Lóhátra ülnénk. Csettintünk!
3: Igen.
2: Csat!
3: Igen. De volt egy magyaros szurkolás, ha visszagondolsz, 2016-ban az EB-n, azt mi kezdtük el? Sokan azt mondják, hogy ez az izlandi
2: melyik?
3: Szurkolás az, amikor ilyen hú, tehát ez, de a fej fölötti taps, meg ez a fajta szurkolás, ez tőlünk indult, tehát először ez a teljes stadion ilyen nagy hangerővel, úgyhogy vannak azért magyar jelképek is, vagy legalábbis magyaros jelképek. Hát Spanyolország, Belgium, ez lesz tehát a mai menü, kíváncsi vagyok, hogy Lukakuval mit kezdenek a spanyolok, illetve az öreg az tud-e még villanni, bocsánat a kifejezésedet, akik ismernek minket, tudják, hogy nekem az egyik kedvencem, és nem a játék tudása, meg a és játéka miatt, hanem ahonnan indult és az életútja miatt, hogy milyen mély szegénységből jutott el oda Lukaku, ahol most tart jelen pillanatban. A spanyolok viszont játsszák a focit. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a franciák mellett talán a legmeggyőzőbb teljesítményt a VB-n eddig ők nyújtották.
2: Na hát majd meglátjuk.
3: Meglátjuk, igen. A Debrecen tegnap edzőmeccset játszott, hogy gyorsan azért ne csak a VB-vel foglalkozzunk. 3-1-re kikaptak egy szerb csapattól, most egy szlovén gárda következik majd, ha jól emlékszem, a mai napon.
2: Jelentősen átalakult a Loki, nem?
3: Igen, több játékos is érkezett, az egyik új szerzemény szerezte a gólt, a Nyíregyháza pedig majd Mezőkövesden játszik edzőmeccset, zárt kapus lesz, még mielőtt sokan elindulnának Nyíregyházáról Mezőkövesden, mondom, hogy szombaton lesz ez a mérkőzés, de zárt kapus, tehát nézőket nem fognak
2: beengedni. Miért zárt kapus?
3: Hát ilyenkor a biztosítás miatt. Tehát nem azért, mert titkolóznak a csapatok, ez sokan kérdezik.
2: Sok pénzbe kerül
3: de
2: a biztosítás.
3: Akkor így van, tehát akkor kellene biztonsági őr, és a többi, tehát hogy ne menjenek be a pályára. Egyébként is az edzőpályák nem úgy vannak kialakítva, hogy ott felügyelni tudod sokszor a biztonságot, mert csak egy korlát van, aztán, hogy ne menjen be senki, ezért szokott általában az edzőmeccs zárt kapus lenni, úgyhogy ennyi csak. Közben pedig a VB döntő kapcsán alakul a félidei show, Shakira lesz az egyik fellépő, ezt már ugye korábban tudtuk, hát nyilván Shakira nélkül már nincs is,
2: szerintem,
3: foci VB. Madonna lesz a másik.
2: Ne.
3: Úgyhogy azért ez sem rossz. Te biztos ismered BTS a harmadik.
2: Igen.
3: Nektek ez mond valamit, én generációmnak már kevésbé, és tegnap bejelentették, hogy Justin Bieber is fellép majd a félidei showba. Most már azt nem tudom, hogy meccs lesz-e, vagy csak félidei show lesz.
2: Ez már nagyobb parádé mondjuk, mint az amerikai foci döntő.
3: Hát ez most már nagyobb, és ráadásul a Coldplay-nek a vezéregyéniség az, aki összeállítja ezt az egész félidei showt. Tehát tulajdonképpen részben a Coldplay is benne van. Hát még nem tudom, még van a döntőig egy pár nap, 19-e.
2: Tele van sztárokkal mindig a lelátó.
3: Igen, abszolút, tényleg.
2: Néha
3: így csak pislogunk, nem is ismerjük fel őket, és hát az amerikaiak meg azonnal, hogy meglátják a kivetítőt, tudják.
2: Igen, néztem Olivia Rodrigo, és ott pózott a pálya szélén, küldte a szíveket.
3: Igen.
2: Már bement a pályához.
3: Igen, de láttuk már Penelope Cruz-tól kezdve, Salma Hayeken át, hát sőt, Salma Hayek a megnyitón, gyakorlatilag Mexikóban, jól emlékszem, ő mondta a beszédet, és hát ő is már 60 körül van életkorban.
2: Hát Madonnára kíváncsi leszek, mert ő már így láttuk. Na, hát jó szurkolás mindenkinek, ezt kívánjuk. Egyébként nem is olyan sokára lesznek még VB hírek nálunk, úgyhogy Kivéri kollégától, és majd friss kulisszatitkok esetleg már onnan Amerikából. Köszönjük, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: No, hogyha készen álltok, ahogy ígértük, és ahogy beszéltünk is a gyorshajtásról, a gyorshajtás ellenőrzéséről, a trafipaxokról lesz szó, a sebességmérésről. Hát az biztos, hogy egy nagyon érzékeny téma ez, mert hogy minket is megszóltak már hallgatók, miért mondjuk a trafipaxot, miért mondjuk, hogy hol van. Egyébként a rendőrség is a közé teszi, miért teszi közzé, egyáltalán, hogy ez most büntetés, vagy megelőzés. Szóval erről is beszélgetünk majd vendégünkkel, Szűcs Istvánnal, rendőr alezredessel, a Szabolcs-Szatmár Pereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, hát nem a mi Szücsinkről van szó, mert hogyha a hallgatók hívják, megröbbennék, hogy Szűcs István, mert egy híróvasó kollégánkat is ugyanígy hívják, hanem tényleg egy vérbeli rendőrről van szó, aki segít nekünk abban, hogy mondjuk az elmúlt fél évre, ha visszatekinthetünk ugye ebben az évben, a 2026-os évben, egyre nagyobb teljesítményű autók vannak a piacon, az elektromos autók teljesítménye is sokkal brutálisabb, nagyobb, hogy vajon mi a tapasztalat, hogy csökkent a gyorshajtások száma, vagy még fokozódott?
3: Alapjában véve azt kellene ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy 2025 év eredményeit tekintve az volt a tapasztalás, hogy három fő baleseti ok volt az, ami az országos szinten is kimagasló volt. Ezek között az első az elsőbbség meg nem adása, és a második helyen volt a sebesség túlépés. Ez a sebesség túlépés, ez 27% volt az összbaleseti számot tekintve országos szinten.
2: Tehát közel egy harmada a baleseteknek a rossz sebesség megválasztásból, tehát a gyorshajtásból ered.
3: Így van, így van. És azt is tudni kell, hogy ugye már lassan eltelt most egy fél év, és a fél év tapasztalásai alapján azért azt is elmondható, hogy itt egy viszonylag jelentősnek tűnő csökkenés tapasztalható. Most jelenleg 17%-on állunk, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív elmozdulás. Azt is tudni kell, hogy nyilván ehhez kapcsolódóan azért mind az európai szintű közlekedési ellenőrzések, mind pedig a helyi megyei szintű ellenőrzések.
2: Közgazdász végzettsége azért a számok világában benne léve azért nem mindegy, hogy egy nagyobb számnak a 17%-a, vagy egy kisebb számnak, tehát hogy ha vissza lehet tekinteni az elmúlt fél évre, és a tavalyiakkal összehasonlítani, ebben a fél évben nőtt a balesetek száma, úgy globál, nem csak a gyorshajtás.
3: Így van, egyébként a halálos balesetek száma egyébként az csökkent. A súlyos is, viszont a könnyű sérüléses és az anyagi kárra járó közlekedési balesetek száma az egy növekedő tendenciát mutat. Nyilván ennek egyébként nem főszabályként a járművek az okozói, hanem ugye megjelentek ezek a mikromobilitási eszközök, amit mi gyakorlatilag a rollerekként apostrofálunk. Alapjába véve ezek a járművek azok, amelyek a baleseti szám tekintetében egy növekvő tendenciát.
2: Ha már a rollerekre rákanyarodtunk, bár ez úgy nem lett volna témánk, hiszen a rollereket egyébként mérik, sebességbe ellenőrzik valamilyen szinten a kollégák?
3: Érdekességképpen tudom elmondani, hogy pont már ebben az évben történt az, hogy ellenőriztük azt, hogy a belvárosban lévő rollerre közlekedőket hogyan tudjuk valamilyen módon ellenőrizni, és ugye megnéztük azt, hogy a McDonald's irányából például itt Nyíregyházán van-e bármilyen jelzőtábla számukra, ami az ellenőrzésükre szolgál, és egy sebesség korlátozó jelzőtábla van. Mi igaz, hogy figyelemfelhívó jelleggel, de végeztünk trafipax ellenőrzést például ott. Ez igazából egy kuriózumnak tekinthető, de mégis arra hívja fel a figyelmet, hogy ők is a közlekedésben résztvevők, és nekünk nagyon fontos nem csak a...
2: És mi volt a tapasztalat?
3: Tapasztalat az volt, hogy elég nehéz volt őket megmérni, mert a gyalogosok között elég rendesen cikáztak, viszont azt is tudni kell, hogy ez is egy szabálysértésnek minősül, és velük szemben pont ennek okán eljártunk. Nyilván itt a rendőr dönti el, hogy figyelmeztet bírságból, vagy szabálysértési feljelentést tesz, de mi bízunk abban egyébként, hogy alapjában véve ezek a figyelmeztetések vagy kisebb szankciók egyébként elérik a kedvező hatást.
4: Hol a legjellemzőbb a gyorshajtás a Vármegyében? Lakott területen belül, főutakon, elkerülőkön, vagy inkább az autópályán, gyorsforgalmi szakaszokon?
3: Alapjában véve én úgy gondolom, hogy itt nincs egy olyan tendencia, amire azt tudjuk mondani, hogy mikor, hol hajtanak gyorsan. Itt egyébként tényleg egy rendkívül érdekes dolog, hogy volt sebességmérés, egy speedmaraton akciónk, ahol hajnal 1 órakor például a Nyíregyházáról kivezető úton történt egy jelentős sebességtúlépés.
2: De éjszaka meg reggel, kora reggel, nem? Amikor nincs nagy forgalom, mindig akkor bátrabbak.
3: Igen, nem? Ilyenkor igazából az utolsó körforgalmat elhagyva már úgy gondolják az emberek, hogy ott akkor meg lehet egy kicsit tolni a járművet, de igazából ebből adódott ott is a probléma. Alapjában véve én úgy gondolom, hogy ebben is egy csökkenő tendencia van, és egyébként nem ez a fő hangsúly most a közlekedés kapcsán a baleseti okok viszonylatában.
2: Az utóbbi időben amúgy egyre többet számolunk be akár akciókról, amikor a sebesség túllépést ellenőrzik a rendőrei, viszont egyre több az olyan alternatív sebességmérő eszköz, mint a doboz, a védakapu, és még nem tudom, hogy még milyen ilyen rejtett és más módú sebességmérése van lehetőség.
3: Igazából nincsenek titkos akták ezzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy vannak ezek a leglátványosabbak, ugye ezek a fix telepítési védakapuk. Ezek a sebességellenőrzés mellett ugye forgalomszámlálása, adott esetben a biztonsági övet, vagy a piros lámpán áthaladás is ellenőrzik. Ezen kívül ugye vannak ezek a változtatható helyű Trafipaxnak, tehát a köznyelven Trafipaxnak nevezett közúti közlekedési ellenőrzési pontok. Ezek azok az eszközök, amiket azokba a dobozokba, Trafiboxokba helyezzük el a megyében, amelyekről nyilván ez az egy olyan titkos adóászunk van, hogy na most melyik
2: van
3: dobozban?
2: Van benne, vagy nincs? Tehát van kamudoboz is? Tehát amikor kamudoboz van?
3: Nem. Kamudoboz nincsen, csak olyan előfordul, hogy ugye az hogy adott eszköz nincs benne. De én úgy gondolom, hogy ennek is van egy visszatartó ereje, és hogyha már csak azt el tudjuk érni ezekkel a dobozokkal, hogy legalább azon a útszakaszon, ami alapjában véve egy frekventált helyszín, mert hiszen ezeket a dobozokat olyan helyre helyezik el a kollégáim, amelyeket előzetesen felmérünk. Ugye itt van előtte egy komoly baleset.
2: Lehet lakossági kérés is, vagy mondjuk adott esetben önkormányzati kérés, vagy bármi alapján elhelyezett ilyen jellegű sebességmérő?
3: Így van, és azt is el kell mondani, hogy tehát mostanában egyre jellemzőbb az, hogy az önkormányzatok kezdeményezik ezeknek a trafiboxoknak a kihelyezését, lakossági kezdeményezésre. Számos olyan esetről tudok, és én is tapasztaltam, amikor akár egy önkormányzati képviselő, vagy egy polgármester kezdeményezte ezt, akár egy lakossági, vagy akár saját kezdeményezésre.
2: És ilyenkor a rendőrség vállalja ennek a költségét, vagy a maga az önkormányzat is adott esetben partneredbe is beszáll?
3: Nyilvánvaló, hogy a trafiboxoknak a telepítésében abban a települési önkormányzatok részt vállalnak. Így van ez egyébként itt Nyíregyházán is, de akár a megye több területén. Egy a lényeg egyébként ezeknél a beruházásoknál, hogy ezekbe a dobozokba azok az eszközök fognak kerülni, amelyek már meglévőek, illetve hogyha esetleg új eszköz beszerzés van, akkor ezt az önkormányzat is kezdeményezheti.
2: Nagyon fogy az időnk, azért gyorsan beszéljünk arról, hogy emelkedtek a bírságok is. Ezek most hogy alakulnak? Tehát mondjuk egy városi 50-es tábla túllépésnél, vagy akár egy 30-as jelentősebb sebességkorlátozásnál, mondjuk milyen összegek lehetnek a különböző túllépések?
3: Itt ugye két részre kellene bontani, az egyik ugye a helyszíni bírságok, amikor megállítják, tehát a mérést követően megállítják a rendőrök a közlekedőt, itt 6500 forinttól 65000 forintig terjedő.
2: De itt nincs tolerancia, hanem itt túllépte az 50-et, 53, akkor már fizet.
3: Itt igen, itt a rendőr mérlegelési jogköre az, hogy mennyi lesz a bírság összege.
2: Aha.
3: Ez egy differenciált rendőri intézkedés, itt nyilvánvaló egyébként nem az a cél, hogy a állampolgár fizessen, meg nagy összeget fizessen, hanem igazából az a
2: preventív
3: cél,
2: jellege legyen legközelebb
3: így menne. Van. Már maga a megállítás egyfajta prevenciós tevékenység, nyilván akkor közüljük, hogy többen ment, tudomásul veszik.
2: Hát ilyenkor szoktam én kapni a bírságot, a nagyobbat, amikor nagy pofát nyitok azonnal, mert volt már rá példa, de...
3: Alapjában véve én úgy gondolom, hogy az állampolgárokkal ilyen szempontból nincs gond. Egyébként, ami egy kicsit súlyosabb és problémát szokott okozni, az a közigazgatási bírságok kapcsán, amikor nem állítják meg a járművezetőt. Itt se egyébként az összegen szoktak legtöbben fennakadni, hiszen egyébként, hogyha egy nagyobb összegű, egy nagyobb sebesség túlépés van, akkor is van például részletfizetése lehetőség. Alapjában véve mindig a járművezetők a pontokon szoktak fennakadni.
2: Ja, igen.
3: Hát ugye, hogyha azt nézzük, akkor ha egy 50-es jelzőtáblától, tehát 50-es kilométer túllépi, 50-től nézzük mondjuk egy 130-at, akkor ott már egy 8 pont befigyel. Az azért én úgy
2: gondolom, 12 lehet, hogy mennyi lehet összesen?
3: Az már húzós, igen.
2: De mennyi
3: igen.
2: lehet összesen? Hány pontunk lehet? Összesen 12 talán? A büntetőpont? Jó. Amíg jogosítvány bevonás nem kerül, úgyhogy hát akkor ezek azért elég extrém büntetések.
3: Igen, hogyha hozzáveszünk azt, hogy mondjuk egy megállításnál mondjuk még a biztonsági jobb nincs bekötve, hát akkor majd, hogy nem, meg mondjuk még mobiltelefonál az ember, akkor egy közlekedés alatt
2: ne halmozzuk a...
3: Igen.
2: És ezt a védőkapun is képzeld el, valaki belecsúszik a pirosba, kicsit gyorsan is megy, mert megnyomta a végét, plusz nincs bekötve, és éppen a telefon így a kezébe,
3: akkor
2: az egy... Az azonnal jogosítvány. Jó, hát beszéltünk itt arról, hogy Amerikában már ilyen speed limiteket építenek be, akár büntetésképpen és megelőzésképpen. Itt még azért nem tartunk, de ezeknek az összegeknek, az emelt bírságoknak is most azért lehet visszatartó ereje. Ugyanakkor egy mondattal már csak arra válaszolva, mert hallgatóink korábban reklamálták, hogy mi miért mondjuk be a Trafipaxot, hogy hol vannak, hol mérnek a rendőrség munkatársai. Jó ez a rendőrségnek, vagy nem?
3: Én úgy gondolom egyébként, hogy jó. És azt is elmondom, hogy miért. Lényegében ezeknek az ellenőrzéseknek nem az a célja, hogy itt most bármilyen nemű összeg beszedésre kerüljön, hanem pontosan a lényegi jelentősége az, hogy a közlekedésben résztvevők betartsák a szabályokat. Ha most ezekkel az információkat, amiket a hírekben is megosztanak, tudjuk azt elérni, hogy jogkövetőek legyenek a lakosok, akkor csökken a baleseti szám, és akkor mi sokkal nyugodtabban tudunk a munkahelyünkön is ülni.
2: Szűcs István rendőr a leszeredesnek köszönjük szépen, hogy reggel a rendelkezésünkre állt, mint a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közlekedési rendőrfőkapitányság közlekedési osztály vezetője, és hát közelebb is visszavárunk a lezredes úr egy-egy információraig. Jó, köszönjük szépen. Mi pedig már Nagybogi dalával folytatjuk és Dessel, mert gyorshajtók is mondhatják a bírság után, jó leszek újra, ez a dal címe.

0: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik Marokkot, csütörtökön a labdarúgó világbajnokság első negyed döntőjében. A franciák óriási lendülettel kezdték a mérkőzést, Bounounak már az első 5 percben kétszer nagyot kellett védenie, előbb Mbappé lövését tolt a szögletre, majd Upamecano fejesét is hárította. Negyed óra után tudta stabilizálni játékát Marokkó, és onnantól kezdve igyekezett hosszabban birtokolni a labdát, ezzel pedig csökkentette a nyomást a kapuján, de veszélyt nem jelentett a túloldalon. A franciák aztán egy gyors kontra végén büntetőhöz jutottak, Mbappé szerelték szabálytalanul, a hosszas videózás, illetve a szél által a büntetőpontról elgurított labda miatt eltelt percet nem tettek jól Mbappénak, akinek gyatra 11-esét Bounou úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda. Az ivószünet sem változtatott a meccsképén, csak a francia akciók voltak ígéretesek, de az aranylabdás Dembélé lövése elkerülte a marokkói kaput, majd Bounou védett ismét egy nagyot. Az első félidő utolsó percei kisé eseménytelenül teltek, igaz, a franciák lőttek egy kapufát. A második játékrész csendesen indult, 10 perc elteltével viszont ritmust váltott Franciaország, szép helyzeteket dolgoztak ki, és a 60. percben Mbappé gyönyörű csavarásával megszerezték a vezetést, amit 6 perccel később Dembélé duplázott meg. Marokkó játékából továbbra is hiányzott az átütő erő, így a franciák kényelmes végjátékkal jutottak az elődöntőbe. Az afrikai bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, Mbappé 8. találatával pedig utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg a francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőzt támogatja.
1: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét ötödikként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az Újház Farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
1: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól, a miniszter

0: sok gyanúja miatt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik a magyarországi és ausztriai helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A szervezet célja a helyzet átláthatóbbá tétele és a döntéshozók figyelmének felkeltése, mivel álláspontjuk szerint továbbra sincs országos intézkedési terv a probléma kezelésére. A zöld szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez, és a kormánytól a szakszerű kármentesítés mielőbbi országosan egységes rendelését követeli. Hónapok óta tart a nyomozás a Debreceni Javítóintézetben történt szexuális kényszerítés és bántalmazások gyanúja miatt, az eljárást pedig az elfogulatlanság érdekében a nyíregyházi járási ügyészség végzi. A vizsgálat középpontjában korábbi dolgozók vallomásai mellett egy olyan belső utasítás áll, amely az öngyilkossági kísérletek és az önsértések utáni mentőértesítést szabályozza. A dokumentumok alapján az intézet vezető utólag tette mérlegelés nélkül kötelezővé a mentőhívást, miután kiderült, hogy a korábban egy gerincsérült fiatalhoz nem hívtak azonnal segítséget. Több mint 31 tonna széndioxid kibocsátástól mentesítette Hajdúszoboszló levegőjét egy év alatt a MÁV csoport első tisztán elektromos meghajtású autóbusza. A zöld busz program keretében forgalomba állított Ikarus 120 E-típusú jármű az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert teljesített a város helyi vonalain, és egy 24 éves dízelüzemű buszt váltott ki. A nettó 164 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően üzemelő alacsony padlós légkondicionált e-busz egy feltöltéssel akár 350 km megtételére is képes, és az eddigi tapasztalatok alapján az utasok mellett a járművezetők körében is sikert aratott. Három zebra pusztult el a 60 pusztai birtokhoz köthető Válvölgye vadásztársaságnál, a tetemeket pedig szabálytalanul egy afrikai sertéspestis miatt kijelölt gödörbe helyezték el. A Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó cég csak hónapokkal később jelentette az esetet, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi, valamint 105 ezer forint állategészségügyi bírságot szabott ki. A vadásztársaság nyilatkozata szerint a zebrák még januárban fagytak meg, az ügyben pedig a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Több mint 80 ezer ember viseli a Balog nevet, de csak egy érdemli ki igazán. Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: No, hát meg Mara is kiérdemli. Tehát 80 ezer ember, egy plusz egy, igen, mert most én nevermere leszem ilyenkor, jó? 9 óra 12, és hát ígértünk játékot, sorsolás mára. A 25 éve Sunshine FM-nek a nagy bumolása zajlott az elmúlt hetekben, és rengeteg ajándékot sikerült kisorsolnunk, kiadnunk, és természetesen nagyon-nagyon sok embernek örömet szerez, és rengeteg Sunshine relikviát.
2: Igen.
1: Olyan Sunshine csomagot, azt vigaszdíjként adtunk, de ezek is egyedi Sunshine-os ajándékok voltak. Jó? Hogy ezek mik voltak, és hogy azért ezt összefoglaljuk majd 9 óra 30 környékén, amikor ilyen programajánló mellett inkább játszani fogunk. Most viszont újabb játékot hirdetünk, persze ez csak a mai napra szól, nem pedig ugye így húzamosabban, méghozzá a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház játéka, a Nicsak kilakik itt előadása, amely nagyon jó lesz, egy darab páros színház jegy, tehát akkor két jegy, ugyebár. És semmi más, ez holnap lesz, 11-én, méghozzá a szabadtéri, Rózsakert szabadtéri színpadon, ahol a Nicsak kilakik itt, Gangsta Zoli is van benne, Huiber Feri, igen, nagyon jó kis előadás lesz, úgyhogy SMS-ben semmi más nem kell elküldeni, SMS-ben és Viberen, csak annyi, hogy színház. Jó? 0620 316 3000, ez az SMS és Viber szám, könnyű megtalálni, küldjétek ezt üzenetben a színház szót, és akkor a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház által bemutatott fantasztikus előadása a Nicsaki kilakik itt re a Rózsakert szabadtéri színpadra nyerhettek belépőjegyet.
2: Igen,
1: jó?
2: Úgyhogy gyorsan még, aki tud, az küldje el, és akkor mi pedig sorsolunk, de már nagyon szép számmal érkeznek üzenetek.
1: Igen, már látom, hogy pim-pim-pim-pim köpörög.
2: Igen, mindjárt leáll a
1: rendszer. Mennyi ráérő színházba vágyó ember van? Jó van. No, hát közben azért tegyük hozzá, hogy az Újház Farmcare felajánlásában a 25 éves Sunshine játékára, nagybum játékára egy hűtőfűtő klíma lesz kisorsolva szint 250 ezer forint értékben, és a Gátravel utazási iroda felajánlásában 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége, félpanzióval az Aquaworld Resort Budapest elnöki lakosztályába, szintén ilyen értékben, ilyen 300 ezer forint körül értékben, tehát ez a következő 15 percben izguljon az, aki részt vett a nagybum játékon, és bejutott hozzánk 5. telefonálóként.
2: Még én is izgulok. Ez volt az azért, mert ez volt az első nagy játékom.
1: Igen? Ja, mint promoter.
2: Yes,
1: of course. Oké, Rudimental, ezzel megyünk tovább, és utána Harry Styles is zenél majd nekünk, ti pedig figyeljétek majd nagybum játékunk sorsolását, durván egy negyed óra múlva.

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved. Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Hello, hello mindenkinek, 9 óra 28 van, és azt ígértük, hogy ugye 9:30-kor kezdődik a sorsolás, méghozzá a 25 éves Sunshine nagy bumjátéka, amelyet most már a Facebookon is nézhettek élőben, egyenesben közvetítjük. Sziasztok!
3: Hello, hello!
2: Valami hangot kellett volna oda nekik csinálni. Vagy azt
3: hát
2: csak így
3: hallanak
2: a
3: minket. Mezei.
2: Hát persze hallanak minket, csak ugye mégis nem tudom, hogy oda kellett volna fogni a hang.
3: A fülest.
2: Na jó, nézzétek, kedves Facebookosok, akik néztek minket élőben, azok majd most láthatják, hogy hogyan zajlik egy sorsolás, ugyanis nagybum játékunk már pár hete zajlik.
3: Egy hónap.
2: Komolyan? Így elrepült ez az idő?
3: Egy hónap alatt toltuk.
2: Általában, mivel 25 évesek vagyunk, 25 ezres ajándékok voltak, ajándékutalványok, miket lehetett nyerni?
3: Mondjuk el azért, miről maradtak le? A Praktiker 25 ezer forint értékű utalványát, a Natur Cleaningét, a Mandy Shape & Body-ét, úgyhogy, és még az M3 outletét is.
2: No, hát azonban vannak fődíjak, és ja, hát a vigazdíjak is voltak, mert aki esetleg rosszul bumolt, az is kapott méghozzá egyedi ajándékcsomagot Sunshine-ost, amiben kulacs volt, limitált kiadású termékek, mörcsök, ugye kulacs 25 éves logóval, valamint nyakpánt,
3: bevásárló kocsiérme,
2: ja, egy bevásárló szatyor, ami egy ilyen szövetszatyor, ami szintén 25 éves logóval van, szóval ilyen csupa olyan relikvia, amelyet ha eltesztek 10 év múlva, nagyon sokat fog érni.
3: Egyébként én is úgy gondolom, tehát hogy így beszéltük is a kollégákkal, hogy hogy kellene gyűjteni ezeket a Sunshine-os mörcseket, és akinek a legtöbb van, az a legnagyobb király.
2: Igen, majd. Nekem egyébként vannak régi dolgaim, de sok minden nincs már meg. Érted? És ezért is, vagy, igen, hogy pont nekem, aki azért tényleg a 25 éves születésénél is ott volt a rádiónak, szóval, hogy úgy nehéz.
3: Akkor gyűjtjük innentől kezdve.
2: Így van, úgyhogy még majd fel kell kutatni a raktárt, én azt gondolom. Na, hát már most már 9 óra 31 van, úgyhogy szerintem indíthatjuk a sorsolást, mert hogy mondjuk el, hogy a fődíj sorsolásban az Újház Farmcare felajánlásában egy hűtő-fűtő klíma felszereléssel együtt 250 ezer forint beszereléssel együtt 250 ezer forint értékben, illetve a Gáltravel utazási iroda felajánlása 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre wellness hétvégéként félpanzióval az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályába, amely szintén olyan 300 000 forint érték, szóval ezt sorsoljuk. Először az Újház Farmkert, 80 játékunk volt, és igen, mind a 80 név benne van ebben a kis kütyűben, vagy mi ez, pörgetjűben, amit így a monitoron láthattok. Közelebbről nem akarjuk mutatni, így oldalról akár, hogy mutassuk, csak azért, hogy ne lehessen a neveket ugye ne tudják olvasni.
3: Valami látszik, igen, valami igen, nem, én közben személyiségok.
2: De nem látszik, jó van így. Jó van, pörgessük meg, én indítsam?
3: Indítsd te.
2: Én indítom, jó. Itt kell megnyomni?
3: Igen.
2: Középen?
3: Igen.
2: Itt rányomok. Bám, bám, bám. A klíma, most talál gazdára a klíma. Ti.
3: Sándorné Geri Valéria.
2: Hoppá! Gratulálunk! Hát én azt gondolom, ez egy nagyon szép nyeremény. Ezt gyorsan eltesszük, és természetesen nagyon jó.
3: Milyen nagyba mentettem ki.
2: Igen, igen, semmi gond. Semmi gond. És nézzük a következőt, mert hogy új sorsolás lesz, és nyilván, hogyha Sándorné Geri Valéria kiesik, hogyha véletlenül.
3: Hát,
2: bár nagyon kicsi az esélye, hogy szerintem őt
3: nagyon nevetnék, meg, ha még egyszer.
2: Így van, de a Gáltravel felajánlása az AquaWorld Resort elnöki lakosztályába most indul.
3: Óriási doppergés.
2: Óriási, óriási, óriási, és Soltész József! Ő a király, egy koronát kap ez a sorsoló, ez tök jó pofa. Jó, Soltész József, gratulálunk! És hogyha tudjuk, akkor hívjuk fel Józsefet, felhívjuk most?
3: Hogy ne hívnánk fel?
2: Keressük már
3: egy
2: meg
3: másodperc, csak kimentem a nevét,
2: telefonszámát.
3: Eltűnik az éterben.
2: Ehhez viszont az élő közvetítésben majd kellene hang nekünk, hogyha... és én megpróbálom ugye. Mara is mikor válthatja be azt az utazást?
3: Az utazást? Hát elküldjük a Gál Travel utazási irodának, akik majd felveszik vele a kapcsolatot, és akkor leegyeztetik a pontos adatokat, meg konkrétan azt is, hogy mikorra foglalhatnak szállást, mikor mennek, tehát ilyen apróságokat, mindent meg tudnak beszélni. Én nagyon izgulok, hogy fel tudja elvenni. Igen.
2: Aha. Vedd már fel, József. Szóljatok már Józsefnek, hogy vegye fel.
3: József, hát te nyertél. Nem volt izgatott úgy, hiszem.
2: Ő egyébként egy praktiker csomagot is nyert, hogy látom, hogy te nyert, tehát egy 25 ezer forintos praktiker vásárlási utalmányt. Gondolta, hogy na, akkor most már mindent megnyertem. Nem kell.
3: Vagy lehet nagy munkában van.
2: József, vedd fel, légy szíves. Sotész Józsefet hívjuk.
4: Hello, hello.
2: Jó napot, kedves József! Jó napot. Szerbusz! Üdvözlünk! Soltész Józsefet keresünk, és ez itt a Sunshine FM. Szólt valaki?
4: Szia!
2: Szólt valaki, hogy vedd fel végre a telefon, mert mi itt nagyon szugeráltunk, és kiabáltuk az éterbe, hogy vedd fel a telefont. Na, hát vajon miért hívtunk ezt? Így gondold végig most gyorsan. Elkövettél-e valamit az elmúlt hetekben? Csináltál-e valamit? Van-e nem valami restanciánk? Semmi rosszat nem csináltál, de van-e valami restanciánk nekünk esetleg feléd, hogy részt vettél-e valami sorsoláson? Játszottál már, ugye, nyertél?
4: Igen,
2: ugye?
4: Igen.
2: Mit nyertél igen. Akkor, mondjuk el, a Sunshine Boom játékban?
4: Utalványt, a praktikát.
2: Így van, egy 25 ezer forintos praktikát. És most szerinted akkor miért hívhatunk még mindig ehhez a játékhoz kapcsolódóan?
4: Nem tudom, nyertem talán valamit még.
2: Igen, mert hogy még volt a játékban egy fődíjsorsolás, amikor is az egyik fődíjat megnyerted, méghozzá a legnagyobbat, a Gál Travel utazási iroda felajánlásából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóró wellness hétvége, félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában. És ez a tied! Na, jól indult a nap, József?
4: Hát jobban nem is indulhatott volna.
2: Nyaralás volt már?
4: Nem, most készülünk.
2: Na jó, hát akkor ez meg egy ilyen kiegészítő lesz majd. Jó? Valamikor.
4: Szuper.
2: Hogy igazi elnöknek érezd magad az elnöki lakosztályban.
3: Elnöki
2: a pároddal együtt. Jó?
4: Köszönjük.
2: Lesz kit elvinni, ugye?
4: Igen, igen, itt a feleség.
2: Jó. És most dolgoztál, vagy mi volt éppen, hogy nem tudtad felvenni?
4: Hát bőröndöket pakoltuk, meg készültünk.
2: Most kiindultok utazni?
4: Igen,
2: hát bevonzottátok. Azért figyelj, még azért az elnöki lakosztály most még nincs kitakarítva, vagy nem tudom, de hogy még ezt most nem tudjátok hirtelen, amíg oda. És merre mentek most egyelőre, bemelegítésképp?
4: Hát Rómába.
2: Rómába, de jó. Hát egy fantasztikus. Hát na ettől most még édesebb lesz Róma, csak szólok.
4: Köszönjük, az biztos.
2: És jó, Rómát majd kipihelhetitek. No, hát akkor minden adatod megvan, egyébként el fogjuk küldeni az értesítéseket, úgyhogy gratulálunk még egyszer, élvezzétek Rómát, és akkor megkapjátok e-mailben majd az értesítést, hogy és mikor kell a gátra vele mondjuk egyeztetni, jó?
4: Szuper.
2: Na jó, szép utat nektek, örülök, hogy velünk játszottatok. Ez is azt bizonyítja, érdemes velünk játszani. Sziasztok, jó utat.
4: Hello. Jó hétvégét, sziasztok.
2: Na kérem szépen, ilyen egyszerű nálunk nagyot nyerni, úgyhogy gratulálunk, és Sándorné Geri Valériának is, akit most nem hívunk időhiányába, de hát az Újház Farmker felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma, ez jó lesz télen, nyáron, bármikor, beszereléssel, csak ki kell találni Valinak, hogy hova és mint. Jó, hát gratulálunk minden nyertesünknek, játszatok velünk, érdemes. Még van egy játékunk, majd nem sokára eredményt hirdetünk benne, mert hogy a színház szót kellett elküldeni a 0620 316 3000-re, és egy páros színházjegyet nyerhettek a Nicsak Kilaki Kit előadásra a Móricz Zsigmond Színház szervezésében, ugye a Rózsakert szabadtéri színpadon kerül ez holnap 11-én, július 11-én este bemutatásra. No hát próbáljatok nyerni, jó? Akkor még küldhetitek ezt a szót, 0620 316 3000 a színház szót küldjétek.

0: Your Glass, azért Pink tud még zenélni, bárki bármit mond és nagyszerűeket alakít, úgyhogy szerintem tökéletes volt ez a dal is. Hát 9:45 van, úgyhogy nekünk nem maradt más, csak annyi, hogy búcsúzzunk. Méghozzá először nézzük meg, hiszen volt egy reggel témája, ott pedig egyébként Cinema City mozi jegyet is nyerhetünk, de még mielőtt, bocsánat, a színházi jeggyel adósak vagyunk.
1: Igen.
0: Ugye? Jól mondod?
1: Igen.
0: A Móricz Zsigmond Színház
1: nagyon sok üzenetet kaptunk, elkezdesz görgetni, és én egyszer csak stoppolok egyet.
0: Jó. Görget. Pál Tóth Erzsébet.
1: Gratulálunk, Tilda.
0: Nagyon jó.
1: Páros.
0: És elküldte a színházot, szépen is írta le, hogy színház, hosszú ível. Ahhoz képest, hogy ilyen fiatal, mert hogy a Viberen egy ilyen gyerekkép van. Körülbelül egy éves.
1: De nagyon ügyesen leírta.
0: De kis ügyes.
1: Gyorsan tanul.
0: Igen.
1: Lehet, hogy diktálta.
0: És már férnél van? Pál Tóth Erzsébet.
1: Gratulálunk neked.
0: Gratulálunk.
1: Írok majd a részletekkel kapcsolatban, és akkor te már holnap színházba mész.
0: Igen, július 11-én, mert hogy akkor mutatják be a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nicsak kilakik itt fantasztikus színdarabot. Jó?
1: Így van.
0: Újber Ferivel, Zana Zolival, mármint Gangsta Zoli, ugye, ott lesz. Na, mi pedig gyorsan a nap kérdésére rákanyarodunk, hogy mennyit és mire használod az AI asszisztenseket, a ChatGPT-t, a Gemini-t, stb. Hát jó sok hozzászólás volt, több mint 150, és akkor gyorsan sorsoljunk itt is.
1: Vagy, jó, hát igen.
0: Vagy olvasgassunk hozzá.
1: Hát olvasgathatsz is belőle még.
0: Igen, mostanában használom, nyaralást tervezünk, és elég sok kérdésem volt, semmire se használom, nem igazán szoktam használni, sütés-főzés írják, keveset használom, hát sokan nem használják, úgy látom, hogy itt olvasom, képkészítésre, receptekre szoktam tőle kérni, főzéshez, sütéshez segítséget, szinte mindenhez elég sokat használom.
1: De nagyon viszonylag sokat mindenre. Amúgy,
0: igen, azért.
1: Hogy nem használják, én ami meglepődtem, hogy...
0: Vicces képek szerkesztéséhez. Egyáltalán ki sem próbáltam, írta Hajni.
1: Mondjuk a kollégákról vicces képszerkesztés.
0: Igen, itt is szoktak ilyeneket csinálni a kollégák.
1: Miért én a Kertitóba, Ildikóval, a jakton?
0: Ja, igen. Amikor kifeküdtetek.
1: Igen.
0: Igen, sokat használom, lelkifröccs kérésekkel is sokat bombázom. Szerinted ez mi? Képeket is csináltatok vele, ha találok jó prompt, vagy írok valamit. Aha.
1: Nagyon jó. Sok ilyen van.
0: Na jó,
1: és,
0: pörgessünk, sorsoljunk. Páros Cinema City mozi egy. Na most te szóljál.
1: Most.
0: Kérlek szépen.
1: Lipták név Fedor Katalin.
0: Ja, jó. Hát azt hittem, hogy más jól lát meg, de nem. Jó.
1: Gratulálunk, te nyerted a Páros Cinema City belépőjegyet.
0: Na, gratulálunk, és jó mozizás, mivel gyorsan kacsincsunk vissza arra, hogy mi történt a reggel folyamán.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
1: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
0: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
0: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen,
0: de
1: szerintem.
0: De ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
0: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó, érted?
1: Na, tehát, ott hogy, meg pont, hogy magányos is azért.
0: Rendben, de hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnt.
0: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
1: igen,
0: volt.
1: Igen, Mária, de ő neki Mária. Csak a fedő neve Mária.
0: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők. Már most bocs. Tehát, hogy
1: ma
0: nem
1: leszünk barátok, úgy érzem.
0: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg, hogy mindenki a világ számára.
1: te egyedülálló vagy.
0: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az AI-ja, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb. És
0: na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá AI-t. nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy AI vagy-e vagy sem.
0: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni
1: ezeket.
0: De ő
1: nem adta magát Dubai hercegnek, szóval.
0: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus. Sem.
1: És az még ez hihető.
0: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, rajzolni. Hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni.
1: Igen.
0: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnökön felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy
0: szia, legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
0: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá.
0: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban, császol.
0: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-re.
0: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy, azt és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert, miért nem jött mi ekkor, meg ekkor a podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki, nem tudom
0: neki?
1: Mi. Hogyan cseszem le? Oké.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Na úgy látom, most Marak központúra vágtad az anyagot.
1: Véletlen volt, de majd a rövidebbet majd átalakítom.
0: Igen, jó van. Na rendben.
1: De ezt tudod miért van? Mert miért? Ma olyan csipkelődős voltál, és napirendre raktál.
0: De miért voltam csipkelődős? Nem tudom. Én csak próbálok ellensúlyt, tehát hogy képviselni mindig a másik oldalt, a férfiakat.
1: De nem a másik
0: neked
1: oldalt
0: neked a nőket kell, de ma nem tudtad.
1: Mondom én.
0: Ma nem tudtad. Jó, próbálkoztál, de nem tudtad.
1: Jövő hétre felkészülök.
0: Majd a nők panaszkodni fognak, hogy nem tudtad képviselni az érdekeiket. Itt
1: figyeljetek, nálam. Lányok. Jövő hétre felkészülök. Igen. Felveszem a box
0: kicsit kettőmet. Feminim stílusba kezdje le majd beszélni. Jó, nézzük az, hogy milyen idő várható, mert hogy a hétvége itt van. Programokat nem ajánlottunk, nézzetek szét honlapunkon, és egyébként a program a sorsolás miatt most így a programajánlózás elmarad, de többször hallhattok nálunk térségi programokat. Debrecen, Nyíregyháza, hiszen Debrecenben tudtok minket hallgatni a 93.5 MHz-en, Nyíregyházán pedig a 99.4 MHz-en, úgyhogy keressetek minket, bármere is jártok itt a térségben, a régióban. 24 fokra lehet számítani mai nap. Hát ezt nem dobjátok le a textilt azért, azt nem mondanám.
1: Nem.
0: Én is egy hosszú újút kaptam magamra, és egy pici záporzivatar, de az esti programokhoz jó kikapcsolódást kívánunk. Többek között, hogyha például Sóstóra akartok menni, Nyíregyháza Sóstón, ott például a Rakoncai Imi fog majd zenélni. Ma a Gardenbe, ha jól vagyok informálva, illetve szombat, vasárnap már melegebb lesz, akár már strandot is bepróbálhatjátok bátran, erős UV-sugárzása 28-29 fok is lesz, valamint jövő héttől folyamatos felmelegedés 33 fok. Na, hát üzemanyagárak nem változtak, legyen ez a végszó, jó kikapcsolódást kívánunk mindenkinek, és még egyszer az Amáliákat csókoltatjuk, mert ugye az ő névnapjuk van, és a születésnaposoknak is jó ünneplést kívánunk a hétvégére, úgyhogy mindenkinek szép hétvégét, jó pihenést, pihenjétek ki a hét fáradalmait, vagy ha éppen vakációra készültök, akár mint a nyerteseink is, hogy Rómába, vagy bárhova a világon, akkor jó pihenést kívánunk nektek, jó kikapcsolódás közben, a Sunshine legyen online is a fületeken, mert hogy hallhattok rengeteg jó információt, sok jó zenét, mert csak jó zenét nálunk. Itt volt ma Dankó Laci, Gyere Mara!
1: És Balogh Béla!
0: Hello, sziasztok! Sziasztok! Szép hétvégét!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
5: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!

0: sisámba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
2: Sunshine FM.
1: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
1: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét ötödikként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Tér lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
1: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hajrá, Súlyog Tamás, éljen Áder János, ezt üzente Orbán Viktor. Újabb részletek derültek ki a hajdubihari zaklató pedagógusok ügyében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hajrá, Súlyog Tamás, éljen Áder János, ezzel a felkiáltással üzent közösségi oldalán Orbán Viktor a Fidesz elnöke, aki személyesen nem vett részt a Budai Várban megtartott Stop Önkény elnevezési demonstráción. A volt miniszterelnök a Sándor Palota előtti tiltakozás végén közzétett bejegyzésében hangsúlyozottan kiállt a jelenlegi és a korábbi köztársasági elnök mellett. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy megállt kell parancsolni az önkénynek, mert ha az államfővel megtehetik a tervezett alaptörvényt, módosítást, akkor azt bárkivel megtehetik. Lényegében lezárta és felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mivel a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az adóhatóság közleménye szerint a pénzmosás gyanúja miatt indult eljárásban, az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése. A vizsgálat végleges lezárásához ugyanakkor még szükség van az osztrák hatóságok válaszára az áprilisban kibocsátott európai nyomozási határozatra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is szerepelt a New York Times legstílusosabb hírességeket felvonultató 39-es listáján. A magyar tárcavezető azzal a parlamenti lépcsőn bemutatott felszabadult örömtáncával került be a nemzetközi válogatásba, amely a tavaszi kormányváltás után vált közösségmédia szenzációvá. A neves amerikai lap szerint a politikus közvetlensége ritka és ragályos jelenség, így olyan világsztárok mellett kapott helyet az összeállításban, mint Meryl Streep vagy John Travolta. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrégiben bilincsben vitte el a rendőrség egy Hajdubihar vármegyei általános iskola két pedagógusát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy éveken keresztül szexuálisan bántalmazták és kihasználták az intézmény kiszolgáltatott mély szegénységben élő vagy állami gondozott diákjait. A nyomozás adatai szerint az 57 éves férfi testnevelő tanár fotókat készített a gyerekekről, pénzt ajánlott nekik és szexuális erőszakot követett el, míg az 55 éves földrajz tanárnő egy 13 éves állami gondozott kisfiút kényszerített rendszeres szexuális kapcsolatra. Bár egy kollégájuk többször is jelezte a visszaéléseket az intézmény vezetésének, az iskola és a tankerület korábban érdemi lépések nélkül lezárta a belső vizsgálatokat, az érintett pedagógusok pedig fenyegetéssel és ajándékokkal próbálták elhallgattatni az áldozatokat. A debreceni törvényszék másodfokú jogerősítélete ellenére sem hajlandó rendezni egy helyi gazdálkodó helyzetét az ebesi önkormányzat. A 37 hektáros családi gazdaság ugyanis útjában áll a helyi lakóparki és ipari parki fejlesztési tervnek. A Magyar Önvédelmi Mozgalom tájékoztatása szerint a hatóságok azóta sem szállították el a területen jogtalanul felhalmozott, fokozottan tűzveszélyes autógumikat. Az önkormányzat emellett három kapu felállításával a bíróság által megítélt szorgalmi út használatát is korlátozza. A jogsértések miatt a civil szervezet feljelentést tesz a veszélyes hulladék szabálytalan tárolása miatt. A mozgalom emellett közvetlen segítséget nyújt a 77 éves gazdálkodónak a jogerős bírósági ítélet végrehajtásában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 10 múlt 4 perccel a mikrofonnál Váci Zoli, és nagyon remélem, hogy nálad is a Sunshine FM szól, és ami a legjobb hírem ma, hogy péntek van, indulhat a hétvégi ráhangolódás, zenével is, jó kedvel, számítok rád ma is a következő 4 órában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting.

rádiózás mindenkinek, Hello Sunshine, fennpénteki hangulatban kezdjük már is a Juice, sőt, már el is kezdtük 10-kor, úgyhogy jöjjön első fontos dolgunk, hogy kiderítsük, hogy ez a közösségi oldalakon való riogatás, hogy ismét hőkupola jön felénk, ez mennyire igaz. Hát, akik ténylegesen értenek ez az egész, ők azt mondják, hogy jó, jön a felmelegedés, de hőkupola nem lesz. Ez a kifejezés mostanság amúgy is a bulvár média kreálmánya, a szakmai oldalakon ilyenekről szó sincs. Nem véletlenül, ez amúgy sem egy exakt meteorológiai fogalom, és magának a hőkupola jelenségének amúgy is vannak légköri feltételei, hogy egyáltalán erről beszélhessünk. A szakzsargon definícióját most nem kezdem sorolni, egy a lényeg, hogy valóban melegszik majd az idő, hétvégére visszatérünk a 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti tartományba, kellemes nyári idő alakul majd így ki. Mi viszont már is folytatjuk, hiszen itt van velünk egy Sheeran.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Te melyik csoportba tartozol? Szól most ez a kérdés azokhoz, akik konditerembe járnak. Akik a gyakorlatok között egyből a telefonjukhoz nyúlnak, és nyomkodással próbálják elütni a pihenőidőt, vagy akik összpontosítanak és megvetik az előző táborba tartozókat. Tudtad, hogy az edzőtermi időd akár 70%-át is pihenéssel töltöd? Na de hogy mit is csinál inkább gyakorlatok között? Figyelj! Vannak, akiknek az edzéstől fontosabb a trécselés, de hát mondanom sem kell, ugye, hogy ez fejlődésük rovására fog menni. Na de vajon mit is ajánlott csinálni két sorozat között? Először is a legfontosabb, hogy ne húzzuk túl sokáig az időt, akár mérjük le egyszer az edzésünkön, hogy mennyi időt töltünk tényleges munkával, és mennyi pihenéssel, és próbáljunk ezen az arányon javítani. Figyeljünk például a légzésre, ahhoz, hogy az edzés kellően intenzív maradjon, az egyik kulcskérdés a légzés. Egyszerűnek tűnik, pedig nem az. Ne vágjunk bele túl gyorsan, és ne pihenjünk túl sokat sem. Fontos az is, hogy maradjunk fókuszban. Ne csak az izmainkat, de a figyelmünket is tartsuk tónusban, ne kalandozzunk el agyban, ne ilyenkor akarjuk megoldani mindenféle más problémánkat. Fontos az is, hogy finoman nyújtsunk azt az adott izmot, amit épp edzünk, illetve a kapcsolódó a mozgásban résztvevő inakat, ízületeket próbáljuk meg finoman, nem rángatva kifeszíteni és kinyújtani. Remélem, ma is sikerült egy kis plusz hozzátennem az edzésedhez és az egészségedhez.
0: Egészségpercek.

0: Reklámjátékunk következik.
1: Ezt az órát egy játékkal zárjuk, ugyanis színház jegyeket kaptunk, és ezeket nem sajnáljuk tőletek sem. Reggel már volt játék, lesz majd délután is, de itt a Juice-ban is nyerhettek a Nicsak kilakik itt című előadásra a Nyíregyházi Színházban egy belépőjegyet, páros a belépőjegy, és nagyon egyszerű dolgod van, azok között fogok sorsolni, akik SMS Viber számunkra elküldik nekünk a színház szót. És még egyszer mondom, az előadás a Nicsak kilakik itt. Az üzenetet tehet derig, a 0620-316-3000-re várjuk saját névvel és e-mail címmel.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
4: Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az egészségügy augusztusig haladékot kapott az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére. A védvonal jogi védelmet biztosít Szakács István jobboldali influencernek. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az egészségügy augusztusig haladékot kapott az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére, miközben csaknem 26 milliárd forinttal egészítik ki a távhőkasszát a kormány legújabb döntése értelmében. A kabinet bevezeti a termékek kötelező javítási lehetőségét, és még a héten benyújtja a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot is. Mindemellett a döntéshozók már dolgoznak a vényköteles gyógyszerek, valamint az egészséges ételek áfájának csökkentésén. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a védvonal a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fel. Lépnek a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco, és a Financial Times értesülései szerint már pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Az érintett közép- és kelet-európai divízió összesen 561 üzletet működtet, és több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat a térségben, így egy esetleges kivonulás rengeteg embert érintene. A brit kiskereskedelmi óriásnak ez az egyetlen számottevő piaca az egyetlen Egyesült Királyságon és Írországon kívül, az eladás gondolata mögött pedig a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás állhat. A valós árnál jóval olcsóbb áru cikkek vonalkódjait ragasztotta rá értékes játékokra egy férfi, aki ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség. A vádirat szerint az elkövető két alkalommal trükközött a biztonsági eszközök és a kódok átragasztásával egy debreceni bevásárlóközpont önkiszolgáló pénztáránál, amivel több mint 45 ezer forint kárt okozott. Mivel a férfi a nyomozás során a teljes összeget megtérítette, az ügyészség azt indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás nélkül próbaidőre bocsássa a vádlottat. Ingyenesen vezetett épületbejáráson ismerhetik meg az érdeklődők a debreceni régi városházát a július 14-én kedden délután 17 órakor kezdődő városházi séta alkalmával. A történelmi belvárosban található épület több mint 500 éve a Civisváros közigazgatási központja, amely a legutóbbi 2024 őszén befejeződött korszerűsítés után most megújult formában várja a látogatókat. A túra során a résztvevők számos történelmi érdekességet hallhatnak, így az is kiderül, hol lakott egykor Kossuth Lajos, vagy éppen hol őrizték a Szent Koronát. A programon való részvétel a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket pedig július 13-án 15 óráig fogadják a szervezők.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Mi pedig már is folytatjuk a Juice-t egy újabb órával, ma július 10-én pénteken. És ha péntek van, akkor a zene is legyen jó hozzá, nem? Nálunk már most hétvégi hangulat van, és a legjobb nevek, mindjárt Calvin Harris, előtte az új Miley Cyrus-szal indulunk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Wow, Sunshine, sok tudjátok, nálunk a továbbiakban is csak jó zene. A pénteknek amúgy is saját ritmusa van, mi pedig szolgáltatjuk a megfelelő talpalávalót hozzá továbbiakban is, szóval ne tekergessetek. Annál is inkább, hiszen nem sokára jönnek majd a csillagok mai üzenetei. A horoszkóp fog minket nem sokára majd kiokosítani, hogy mire figyeljünk ma. Na de a névnaposokra is érdemesen figyelni, hiszen ma július 10-én az Amáliáknak van névnapja, gratulálunk nekik. Holnap pedig majd a Nórák, a Lilik lesznek a névnaposok, vasárnap pedig majd Izabella és Dalma névnap lesz. Na de jöhetnek már is a horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos lehet, hogy elmegy egy üzleti útra, amire igazából nincsen nagy szüksége, ám az úti cél túl vonzó ahhoz, hogy lemondjon az utazásról, legfeljebb majd nyaralásnak nevezi. Ha a bika otthonában valami javításra szorul, inkább hívjon szakembert, ne nyúljon olyan dolgokhoz, ami nem tartozik az ön asztalára, különben anyagi veszteség érheti. Az ikrek ne

Mondja tovább a pletykákat, ne higgyen a szóbeszédnek, és ha módjában áll, tartsa távol magát a pletykálkodóktól. A rák érezze át mondani valójának súlyát, és különösen figyeljen az emberek reakcióira, munkahelyén is viselkedjen tapintatosan, udvariasan, különben számos konfliktus helyzetbe keveredhet. Az oroszlán gondolatainak, érzelmeinek adjon hangot a munkahelyén is, kollégái meghallgathatják, sőt, akár segíthetnek is. A szűznek ma nagyon körültekintően kell dolgoznia, mert ha hibázik, annak most súlyos következményei lehetnek. Az estét azonban egy remek hangulatú bulin töltheti a barátaival. A mérleg a hét utolsó munkanapján egy kicsit elengedheti magát, a délutánt mindenképpen töltse a legjobb barátjával. Lenne mit kibeszélniük. Mielőtt a Skorpió egy új ismerősét teljes mértékben a bizalmába fogadja, előbb ismerje meg az illetőt, szóval ha mások titkaira tud vigyázni, a sajátjaira is próbáljon meg. A nyilas kellemes estének néz elébe, de ne hagyja, hogy az elvonja a figyelmét a munkájáról. Éles szemű kollégái észreveszik, hogy csak testben van jelen, és pletykálni kezdhetnek a háta mögött. Kedves Bak, egy nehéz munka véghezviteléhez nagy elszántságra és akaraterőre van szükség, ám az elégedettség is rendkívüli mértékű lesz, amikor majd végez a feladattal. A vízöntő főnökei elégedettek a teljesítményével, és ha továbbra is így dolgozik, hamarosan komoly jutalmat kaphat tőlük. A halak számára egy olyan cél, amit korábban nagyon vágyott elérni, már nem is tűnik annyira vonzónak. Talán időközben rájött, hogy mi az, ami igazán érdekli, és mi felel meg leginkább az egyéniségének. Sunshine FM asztrológia.

Albi Vidán péntek délelőtt mindenkinek, By Alexék nyomták, nálunk hamarosan pedig David Guetta és Teddy Swims közöse a Gangangan érkezik. Közben pedig véget ért színházas játékunk, a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházba lehetett egy páros belépő egyet nyerni a Nicsa Kilaki című előadásra. Enikőnek pedig már gratuláltam is, ő lett a nyertesünk most ebben a játékban. Jó szórakozást kívánunk hozzá, kollégáim meg fogják keresni. Az előadás egyébként majd holnap lesz, mi le fogjuk adni a nyertesek adatait. És a mai nappal ugye másik dolog is lezárult, hiszen a nagy bumolós játékunk a záró akkorjához érkezett ugye reggel. A fődiakat is kisorsoltuk, na de jöhetne Gáris a jó zenéga, ahogy ígértem, itt a DJ legenda, Mr. David Guetta.

délelőtt utolsó perceiben vagyunk, Hello Sunshine-osok. Mindjárt itt van a pénteki ebédidő, és ez most már tényleg a hétvégi ráhangolódás, sok zenével is jó kedvel. Úgyhogy maradjatok velünk a továbbiakban is. A mai nap maximum hőmérséklete 24-25 fok lesz, egy kicsivel vagyunk ez alatt. Akik reggel korán indultak dolgozni, nekik bizony még szükség volt egy pulcsira, egy tavaszi jackire, de megnéztük a hőmérsékleti rekordokat is ám, hogy mire elég ez a mai napi maximum, ez a 24 fok, hát semmire. Már ami a rekordot illeti, mert 39,1 fok volt 2021-ben Túr Kevin. A leghidegebbet pedig nem találjátok ki, hol mérték, hát Zabaron. 2019-ben dőlt hidegrekord egy ilyen július 10-i napon 3,5 fokkal. Hát az kemény. Na de nálunk még jön egy zene a friss hírekig, aztán folytatjuk. Ugye itt maradsz? I will always...

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát, számolj magadban,
0: és amikor úgy érzed, itt az idő,
5: kiásd,
0: bum!
1: Hívd 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődéink egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Leállt a közmédia hagyományos műsora, a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett luxushotelnek. Összesen 156 földmozgást regisztráltak júniusban a Kárpát-medencében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban a hírcsatornán a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók, míg a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkezeti elvek szerint. A sport közvetítéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett több milliárdos luxushotelnek, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A politikus kifejtette, hogy a Fidesz kormány alatt indított beruházás az eredeti 1,2 milliárdról mostanra 3,5 milliárd forintra drágult, miközben a kihasználhatóságára nem készült tanulmány. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a projekt a közpénzek kiszivattyúzására is alkalmas volt, ezért a luxusszálló helyett az épületnek vissza kell adni a valódi oktatási és mezőgazdasági funkcióját. A Valósárnál jóval olcsóbb áru cikkek vonalkódjait ragasztotta rá értékes játékokra egy férfi, aki ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség. A vádirat szerint az elkövető két alkalommal trükközött a biztonsági eszközök és a kódok átragasztásával egy debreceni bevásárlóközpont önkiszolgáló pénztáránál, amivel több mint 45 ezer forint kárt okozott. Mivel a férfi a nyomozás során a teljes összeget megtérítette, az ügyészség azt indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás nélkül próbaidőre bocsássa a vádlottat. Összesen 156 földmozgást regisztrált júniusban a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kárpát-Pannon régióban észlelt események közül 33 természetes eredetű földrengés, 123 pedig bányarobbantás volt. A szakemberek hozzátették, hogy a múlt hónapban egyetlen földmozgás sem járt lakossági észleléssel a térségben. Ingyenesen vezetett épületbejáráson ismerhetik meg az érdeklődők a debreceni régi városházát a július 14-én kedden délután 17 órakor kezdődő városházi séta alkalmával. A történelmi belvárosban található épület több mint 500 éve a Civisváros közigazgatási központja, amely a legutóbbi 2024 őszén befejeződött korszerűsítés után most megújult formában várja a látogatókat. A túra során a résztvevők számos történelmi érdekességet hallhatnak, így az is kiderül, hol lakott egykor Kossuth Lajos, vagy éppen hol őrizték a Szent Koronát. A programon való részvétel a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket pedig július 13-án 15 óráig fogadják a szervezők.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Az Ausztria Wien elleni 1-1 után csütörtökön újabb felkészülési mérkőzést vívott a DVSC labdarúgó csapata az ausztriai edzőtáborban. Az együttes a szerb első osztályú szintén nemzetközi kupa induló Pančevo ellen lépett pályára Szlovéniában. Az első félidőben a szerbek kétszer is eredményesek voltak, míg a Loki Baldoni révén talált be. Fordulás után már csak a Pančevo lőtt gólt, amely végül 3-1-re győzött. Közben javában tart az átigazolási időszak idehaza. A labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest bejelentette, hogy távozik a csapattól a horvát Fran Brodić. A 29 éves támadó két idényt töltött a lilafehéreknél. A klub honlapjának közleménye szerint 54 tétmérkőzésen 11 gólt és 12 gólpasszt jegyzett. Az első idényében az Újpest legeredményesebb játékosa volt. Az Allegerszeg szintén bejelentette, hogy kölcsönben megszerezte Arthur Henrique-t a Fluminense U20-as csapatától. Izraeli sajtóértesülések szerint az újonc Hapoel Ramat Gannal folytatja pályafutását Moshe Semel, a Puskás Akadémia labdarúgója. Elkészült a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2026-27-es idényének első fordulójának sorsolása. A Deac az Eger ellen küzd majd a továbbjutásért. A két gárda jól ismeri egymást, hiszen a bajnokságban egy csoportban küzdenek. Tavaly a fekete-fehérek a harmadik helyen zártak az északkeleti csoportban, az egriek a tizedikek lettek. A Deac az MK előző kiírásában az ötödik fordulóig menetelt, végül a Soroksár állította meg. A hevesiek már a harmadik fordulóban búcsúztak, miután 2-0-ra kikaptak a Budafoktól. A felek augusztus 1-én szombaton csapnak majd össze a Dóczi utcai sportkampuszon. A lebonyolítás rendje nem változik az elmúlt évekhez képest. Az első két körben az NB3-as és annál alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára. Az NB1-es, valamint az NB2-es klubok a harmadik játéknapon csatlakoznak be. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Ációt.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát szomorú vagyok. A Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányába, azt a szakaszt ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani. Valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották, tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni. De talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig, tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással, és szabálytisztelően közlekedjünk. Szép napot mindenki számára!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Soul Sunshine FM, ez itt a 93.5 Debrecen és térsége. Ma is csak jó zenét kap, és elárasztunk titeket a legfrissebb aktualitásokkal, fontos hírekkel. Ilyen például a következő is, ugyanis áthelyezik a Komáromi Csipkés György tér elnevezésű megálló helyet a Hajnal utca felé. Előre láthatólag augusztus 16-áig útépítési munkákat végeznek majd tehát a Hajnal utca irányába található Komáromi Csipkés György tér elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt az érintett megállóhelyet lezárják, ezért a Vincellér utca nagyállomás irányába közlekedő járatok 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek majd utascserét. Na de nálunk még egy szuper dal, belefér a hírekig, aztán folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Válaszd a siker útját! Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat! Nekünk te vagy az első! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is! Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok mintegy 80%-a nem valódi nemzetbiztonsági érdekeket, hanem cégeknek nyújtott rejtett támogatásokat takart. Ruf Bálint bejelentette, hogy a kabinet napokon belül benyújtja a kormánytól független nemzeti vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. 11 év kihagyás után visszatér a mozivászonra Liptai Klaudia, aki Rózsa Gábor Felszedve című új játékfilmjében kapott szerepet. A produkció jeleneteit jelenleg is Debrecenben forgatják, a színésznő pedig közösségi oldalán számolt be arról, hogy a közös munka kiváló hangulatban zajlik. Liptai Klaudia az elmúlt években elsősorban televíziós műsorvezetőként dolgozott, így a debreceni forgatás egy teljesen új szakmai fejezetet nyit a pályafutásában. Maratoni vetítés sorozattal búcsúztatják az Apollo mozi ikonikus nagy termét Debrecenben, amely közel 3 évtized után utoljára fogadja a nézőket a jelenlegi formájában. A búcsú a régi nagyteremtől elnevezésű fesztivál július 17-én pénteken 16 órakor kezdődik, és a mozi történetének leghosszabb, csaknem 53 órás non-stop programját hozza el. A látogatók július 26-áig látogathatják a Kertész Mihály termet, amely ezt követően teljes körű megújuláson esik át, és szeptember 7-én már modern technikai megoldásokkal, valamint magasabb komforttal nyitja meg újra a kapuit. A 3 napos maraton alatt olyan kultikus klasszikusokat és közönség kedvenceket vetítenek folyamatosan, mint a Matrix, az Avatar, az Eredet, vagy a legújabb mozisiker, az Odüsszea. 3 zebra pusztult el a 60 pusztai birtokhoz köthető Válvölgye vadásztársaságnál, a tetemeket pedig szabálytalanul egy afrikai sertéspestis miatt kijelölt gödörbe helyezték el. A Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó cég csak hónapokkal később jelentette az esetet, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi, valamint 105 ezer forint állategészségügyi bírságot szabott ki. A vadásztársaság nyilatkozata szerint a zebrák még januárban fagytak meg, az ügyben pedig a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton napos, gomoly felhős időben lesz, részünk csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél, a legmelegebb órákban a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig egy újabb zenés órába csapunk. Hello Sunshine FM 93.5. A Juice-ban még ebben az órában lehetünk együtt. Dolgozz velem a továbbiakban is. Pörgős napot mindenkinek!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en, remek hangulat vár rád a továbbiakban is. Na de most egy remek film, hiszen minden hétnek van ugye egy premierje, egy újdonsága a mozikban, így ennek a hétnek is, ami most a Gonosz Halott című film, ami a legszigorúbb X-es besorolású, tehát csak este 10 után lehet játszani, és csak nagykorúaknak. Egy szörnyű és megmagyarázhatatlan balesetben meghalt fiatalember gyászol a családja. A szülei, fiatal felesége, öccse és a szenilis nagymamája. De amikor összegyűlnek, régóta nem használt nyaralójukban, hogy a hamvasztás utáni vacsorán emlékezzenek a srácra, furcsa dolgok történnek. Azután megmagyarázhatatlanok és rémisztőek. A jelenlevők nem tudják, hogy újra kinyílt a holtak könyve. A rokonok és vendégek egyenként halhatatlan vérszomjas démonná válnak, egymás ellen fordulnak, a családi összejövetel pedig pokoli karnevállá válik. Ez tehát a hit újdonsága, a borzongni és reszketni vágyóknak ajánljuk. Na de a következő jó zenéket meg mindenkinek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
3: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
2: Mi ez az általánosítás?
3: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
2: Hát előfordul az ilyen,
3: de
2: szerintem.
3: Hogy, de ez a klasszikus, hogy már nem...
2: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
3: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó.

0: magányos is azért.
1: Rendben, ilyen. De hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
0: De nekem feltűnne.
1: Vagy tört fülöpszigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
0: igen,
1: volt.
0: Igen, Mária, de ő neki csak a fedő neve, Mária.
1: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők. Már most bocs. Tehát, hogy
0: leszünk barátok, úgy érzem.
1: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg, hogy mindenki a világ számára.
0: Te egyedülálló vagy.
1: Igen.
0: És mondjuk egy bombázó előadja magát az DJ-ja, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb.
1: Na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá DJ-t. Nem, tehát, hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
0: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy AI vagy-e vagy sem.
1: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni
0: ezeket. De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
1: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
0: És az még az hihető.
1: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni. Láttad rajzolni.
0: Igen.
1: De az lehet másnak a rajza volt.
0: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszterolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
2: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
1: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
3: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
1: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
3: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha a Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
1: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
3: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban. Császol.
1: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, szia. Okay,
0: jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-vel.
1: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol és rádiós vagy,
0: azt
1: és nyilván így a te rádiós csapatodból.
0: Jó, akkor a mai nap témája, Glac Norbert miért nem jött ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki, nem tudom
1: neki?
0: Hogyan cseszem le? Oké.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
5: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-ig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Les Zsófi a zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha kétballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt. Egy igazi élő legenda érkezik Debrecenbe. Július 10-én este 8:30-tól a nagyerdei szabadtéri színpad fái között csendülnek fel a jól ismert szívből jövő dallamok, ugyanis Charlie hozza el a Mindenen túl turnéját. Készülj fel egy felejthetetlen, közös éneklős, nosztalgikus nyárestére a csillagos ég alatt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

perc múlva 2 óra, szóval lassan nekünk búcsúznunk kell sajnos innen a Juice-ból, de ígérem, hogy Rolit is az a feladat fogja majd hajtani, hogy mindenben megkönnyítse a napot hátralevő részét, legyen az a pörgős lágerek által a munkaidő felgyorsítása, vagy mondjuk a hasznos hírek az úton levőknek. Ránk mindenben számíthatsz. És hogyha neked is van bármilyen közlendőd, 0620 316 3000, ide jöhet SMS és Viber, sőt, ugyanezen a számon is tudsz besörögni hozzánk. Váci Zoli pedig már búcsúzik, csokkolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt.
4: Sunshine Boom. A nagy bummolás.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszaka. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Rúf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok mintegy 80%-a nem valódi nemzetbiztonsági érdekeket, hanem cégeknek nyújtott rejtett támogatásokat takart. Rúf Bálint bejelentette, hogy a kabinet napokon belül benyújtja a kormánytól független nemzeti vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. Július 13-ára és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszakának összehívását a kormány az alaptörvény 17. módosításának mielőbbi megtárgyalása érdekében. Rúf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint az alkotmányos és intézményi változások végrehajtása nem tűr halasztást, mert az a hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a közjogi intézményrendszer működését érinti. A parlament a kétnapos ülésen 7 előterjesztést tárgyalhat meg, köztük a rendvédelmi szervek átalakítását, a terrorelhárítási központ beolvadását a rendőrségbe, a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítását, valamint a méltányossági alapú gyógyszer támogatások szabályozását. Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter miniszterelnök a NATO csúcson Erdogan török államfőtől, aki egy névre gravírozott Magnum revolvert adott át a magyar kormányfőnek. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a lőszerekkel együtt átadott fegyverről, amelyet a török elnök a csúcs találkozó valamennyi résztvevőjének oda nyújtott. A meglepő gesztus, amely Törökország jelentős védelmi iparára hívja fel a figyelmet, több ország vezetőjénél komoly jogi és logisztikai kérdéseket vetett fel a hazautazás során. Nem félünk, ez lett a csütörtök estére a Sándor Palota elé szervezett tüntetés fő rigmusa, ahol a Fidesz és a KDNP felhívására ezrek tiltakoztak az alaptörvény tervezett 17. módosítása ellen. A demonstráción felszólaló politikusok és véleményvezérek szerint a Tisza kormány javaslata személyre szabott jogalkotás, ami veszélyezteti a jogállamot és a demokráciát. A rendezvényen Havasi Bertalan tolmácsolta Súlyog Tamás álláspontját, miszerint a köztársasági elnök nem fog aláírni és semmilyen alkotmány ellenes jogszabályt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a régió legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
6: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 2:04 klassz péntek délutánt kívánok mindenkinek. Útinfókkal kezdünk. Debrecenben a Faragtár utcán volt korábban egy baleset, Nyíregyházán pedig az Orosi úton mérnek. Kevés beszéd, sok zene. Kezdünk elsőként Üzsállál.
4: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a Midnight a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 10 perccel fél három előtt így pénteken is sikernaptározzunk, mert ma sokszorozó nap van, ilyenkor érdemes jobban figyelni arra, mire adjuk az időnket és az energiánkat, mert amit ma elindítunk, azból könnyen lehet majd több is. Ez lehet jó is, ha tudatosan építkezünk, de vissza is üthet, ha kapkodunk, vagy feleslegesen stresszelünk. Ma különösen fontos, hogy ne a problémákat nagyítsuk fel, hanem azt erősítsük, amiből többet szeretnénk az életünkben. Egy jó döntés, egy kedves gesztus, vagy egy hasznos lépés ma nagyobb hatással bírhat, mint gondolnánk. Ezeket kaptuk így péntekre a sikernaptárunk szerint. Szerintem érdemes mindenképp majd megfogadni. Mindjárt útinfokat is hozok, ha tudsz segíteni, akkor mindenképp várom a jelzésed. 20-3-16-3000. És ilyen kiváló zenék születnek Tájföldön, mint a következő. Always Be Mine, BS

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés útinformációkkal folytatjuk. Szilvédős Józsi írt Viberen, hogy nagyon tetszik neki a zenei összeállítás, így sokkal jobban tudja róni a kilométereket. Vigyázz az úton, és köszönjük szépen, hogy velünk vagy. És akkor egy pár útinfó, amire érdemes odafigyelni. Nyíregyházán korábban az Orosi úton mértek, valamint Attila is üzent, hogy a Símai út végén is látta hatóságokat dolgozni. Legyünk körültekintőek. Debrecen belvárosában is dolgoznak a biztos urak, nemrég mértek a Miklós utca magasságában, illetve a Mikepércsi úton is. Ha hegyi infót van, akkor várom 0620 316 3000. Freed from Desire, ezzel pörgetjük a délutánunkat.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

Fion, ez volt Milk and Sugar nagy klasszikusa a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól és játéka, folytatjuk hölgyeim, uraim. A nyíregyházi Móri Zsigmond Színház jó voltából szeretnék valakit meglepni egy darab páros színházjeggyel a Nicsa Kilakik itt előadásra. Nincs más dolgod, mint most SMS-en vagy Viberen elküldeni a színház szót, és hamarosan pedig sorsolok majd. Tehát még egyszer, nincs más teendőd, csak SMS-en Viberen a színház szót bepötyögni nekem. Sok sikert kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on now, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Új szankciórendszert javasol az Európai Bizottság a migránscsempészés és az emberkereskedelem ellen. Hajrá Súlyog Tamás, éljen Áder János, ezt üzente Orbán Viktor. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Új uniós szankciórendszert javasol a migránscsempészés, az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés ellen az Európai Bizottság és a főképviselő. A javaslat a súlyos bűncselekmények mellett az illegális fegyver és kábítószerkereskedelem elleni küzdelmet is erősíteni. A tervezett korlátozó intézkedések között szerepel a bűnözők vagyoni eszközeinek befagyasztása, emellett megtiltanák, hogy bárki pénzt vagy gazdasági erőforrást biztosítson a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek. A szankciók része lenne egy utazási tilalom is, amely megakadályozná az érintettek belépését és átutazását az Európai Unió tagállamaiba. Hajrá Súlyog Tamás, éljen Áder János, ezzel a felkiáltással üzent közösségi oldalán Orbán Viktor a Fidesz elnöke, aki személyesen nem vett részt a Budai Várban megtartott Stop Önkény elnevezési demonstráción. A volt miniszterelnök a Sándor Palota előtti tiltakozás végén közzétett bejegyzésében hangsúlyozottan kiállt a jelenlegi és a korábbi köztársasági elnök mellett. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy megállt kell parancsolni az önkénynek, mert ha az államfővel megtehetik a tervezett alaptörvény módosítást, akkor azt bárkivel megtehetik. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik a magyarországi és ausztriai helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A szervezet célja a helyzet átláthatóbbá tétele és a döntéshozók figyelmének felkeltése, mivel álláspontjuk szerint továbbra sincs országos intézkedési terv a probléma kezelésére. A zöld szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez, és a kormánytól a szakszerű kármentesítés mielőbbi országosan egységes elrendelését követeli. A debreceni törvényszék másodfokú jogerősítélete ellenére sem hajlandó rendezni egy helyi gazdálkodó helyzetét az Ebesi önkormányzat. A 37 hektáros családi gazdaság ugyanis útjában áll a helyi lakóparki és ipari parki fejlesztési tervnek. A Magyar Önvédelmi Mozgalom tájékoztatása szerint a hatóságok azóta sem szállították el a területen jogtalanul felhalmozott, fokozottan tűzveszélyes autógumikat. Az önkormányzat emellett három kapu felállításával a bíróság által megítélt szorgalmi út használatát is korlátozza. A jogsértések miatt a civil szervezet feljelentést tesz a veszélyes hulladék szabálytalan tárolása miatt. A mozgalom emellett közvetlen segítséget nyújt a 77 éves gazdálkodónak a jogerős bírósági ítélet végrehajtásában. Új aszfaltburkolatot kap a 33-as számú főút Debrecen belterületi szakaszán a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres szakaszon. A június közepén megkezdett útfelújítási beruházás a hét közepén ideiglenes forgalomtechnika kialakításával és forgalomelterelésekkel folytatódott. Megkezdődött a szegélybontás és az új szegélyek építése, július utolsó hetében pedig az aszfaltmarást követően a teljes útpálya új aszfaltburkolat. Kap. A tervek szerint a munkálatok augusztus közepére fejeződnek be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Debrecen térségében szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. A legmelegebb órákban a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Sunshine délután támogatója az Oasis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OasisBurgersAndFries.
7: Köszönjük szépen Mariannak a legfrissebbeket. 3:04 a színházas játékunkra pontot tettünk. Eleonórának gratulálok, övé a páros színházjegy. Ebben az órában kódjáték jön meg horoszkópoknak, és ilyen kiváló pénteki zenék. Kezdünk elsőként a Szigalával.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Kamrad, you feel like summer, és most gyorsan ráfordulunk a horoszkópokra Katával. Szia!
2: Szia, Roli! A kos lehet, hogy elmegy egy üzleti útra, amire igazából nincsen nagy szüksége, ám az úti cél túl vonzó ahhoz, hogy lemondjon az utazásról. Legfeljebb majd nyaralásnak nevezi. Ha a bika otthonában valami javításra szorul, inkább hívjon szakembert. Ne nyúljon olyan dolgokhoz, ami nem tartozik az ön asztalára, különben anyagi veszteség érheti. Az ikrek ne adja tovább a pletykákat, ne higgyen a szóbeszédnek, és ha módjában áll, tartsa távol magát a pletykálkodóktól. A rák érezze át mondani valójának súlyát, és különösen figyeljen az emberek reakcióira. Munkahelyén is viselkedjen tapintatosan, udvariasan, különben számos konfliktus helyzetbe keveredhet. Az oroszlán gondolatainak, érzelmeinek adjon hangot a munkahelyén is, kollégái meghallgathatják, sőt, akár segíthetnek is. A szűznek ma nagyon körültekintően kell dolgoznia, mert ha hibázik, annak most súlyos következményei lehetnek. Az estét azonban egy remek hangulatú bulin töltheti a barátaival. A mérleg a hét utolsó munkanapján egy kicsit elengedheti magát, a délutánt mindenképpen töltse a legjobb barátjával. Lenne mit kibeszélniük. Mielőtt a Skorpió egy új ismerősét teljes mértékben a bizalmába fogadja, előbb ismerje meg az illetőt, szóval ha mások titkaira tud vigyázni, a sajátjaira is próbáljon meg. A nyilas kellemes estének néz elébe, de ne hagyja, hogy az elvonja a figyelmét a munkájáról. Éles szemű kollégái észreveszik, hogy csak testben van jelen, és pletykálni kezdhetnek a háta mögött. Kedves Bak, egy nehéz munka véghezviteléhez nagy elszántságra és akaraterőre van szükség, ám az elégedettség is rendkívüli mértékű lesz, amikor majd végez a feladattal. A vízöntő főnökei elégedettek a teljesítményével, és ha továbbra is így dolgozik, hamarosan komoly jutalmat kaphat tőlük. A halak számára egy olyan cél, amit korábban nagyon vágyott elérni, már nem is tűnik annyira vonzónak. Talán időközben rájött, hogy mi az, ami igazán érdekli, és mi felel meg leginkább az egyéniségének.
1: Köszönjük a nyerőszámot, 10-es óra végéig még várom a jelentkezéseket.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Azalia és az introvertált alaszán sajna fa mennelünk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig 16 óra, így gyorsan pontot teszünk a pinteki kódjátékunkra. Ugye a 10-es volt a nyerő szám, és Grétának pedig gratulálunk. Övé az Oszis Burger, finom szánsaj menője. Köszi, hogy játszottál, és hát majd akkor jó étvágyat kívánunk hozzá. Hétfőn pörög tovább a játék, és nem elfelejteni, hogy a Sunshine Valenta autó folyamatosan járja a régiónkat, bárhol felbukkanhat, ezt követően tessék lefotózni, a QR kód segítségével pedig feltölteni, mert hamarosan abban a játékban is érkezik az eredményhirdetés. A főnyeremény pedig nem más, mint a Hotel Aurum jó voltából egy wellness hétvége, egy egész hétvég is tesztvezetéssel egybekötve. Hertz, a Wonderful Life a Sunshine.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza belterületén igen nagy a hétvégi délutáni csúcsforgalom, elsősorban a bevásárló központok közelébe, és ez mindkét megyeszékhelyről elmondható. Debrecenváros belterületén továbbra is a Faragtár utcán forgalom korlátozás az úton folyó munkálatok idejére. A 33-as főútvonalon további leterheltséggel kell számolni, és nagyon sokan igénybe veszik, és lényegesen lassúbb haladással kell számolni Debrecenváros belterületén, illetve Tiszafüred, valamint Hortobágyváros belterületén is mindkét irányba szintén sebességkorlátozás. Kerékpárosok, motorkerékpárosok, kétkerékkel közlekedők és a rollerosok is sokkal nagyobb figyelemmel legyenek, és az elmúlt napokban számtalan esetben történtek közúti közlekedési balesetek, és legtöbb esetben személyi sérülés is, és a kötött pályás járművek haladását mindenhol segítség. Köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, balesetmentes közlekedést.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Donald Trump érzelmi hullámzása határozta meg a NATO csúcs utolsó napját. A bíróságon folytatódik Áder János és Magyar Péter vitája. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé viszi a magyarországi ár- és korlátozások ügyét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Donald Trump érzelmi hullámzása határozta meg az ankarai NATO csúcs találkozó utolsó napját. Az amerikai elnök kezdetben élesen bírálta az európai szövetségeseket a védelmi kiadások miatt. Az áró sajtótájékoztatón viszont már a szeretet és az összetartozás légkörét dicsérte. A 32 tagállam végül megerősítette a közös védelemről szóló alapelvet. A résztvevők emellett megegyeztek Ukrajna további támogatásáról is. Kijev idén legalább 70 milliárd eurós katonai segélyt kap a szövetségesektől, amelyek között Magyarország nem szerepel. Jogi úton vesz elégtételt Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter állításai miatt. A két politikus csütörtökön a nyilvánosság előtt váltott éles hangvételű üzeneteket a korábbi államfő 2018-as amerikai útja kapcsán. A miniszterelnök azt állította, hogy az 55 millió forintos hivatalos látogatás jelentős része valójában magánjellegű családi programokból állt. Áder János határozottan visszautasította a vádakat és hazugságnak nevezte a kormányfő szavait. A volt államfő végül egy rövid üzenetben jelezte, hogy a bíróságon találkoznak a miniszterelnökkel. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé viszi a magyarországi ár- és korlátozások ügyét. A testület szerint a hazai szabályozás túl alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti különbséget. Ez a korlátozás nem teszi lehetővé a vállalkozások költségeinek fedezését. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a magyar intézkedés veszteséges értékesítésre kényszeríti a kiskereskedőket. A szabályozás emellett sérti az uniós jogot és a szabad versenyelvét is. Jó ütemben halad a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása, a demens részleg korszerűsítése pedig már a végéhez közeledik. Széles Diana alpolgármester beszámolója szerint a kivitelezők elkészültek a munkákkal, folyamatosan érkeznek az új ágyak és a dekorációs elemek elhelyezése is hamarosan megkezdődik. Az intézmény teljes szárnyanként renoválásáról még 2017-ben született döntés, a mostani egyáll szárnyat érintő belső átalakítása pedig több mint 177 millió forint különített el az önkormányzat. A modernizált terek a gondozók munkáját és a lakók kényelmét szolgálják, a fejlesztések pedig a jövőben a harmadik emelet felújításával és az intézmény esetleges bővítésével folytatódnak. Javában tart a nyár és sorra telnek meg a gyermektáborok Debrecenbe, ahol a robotikától a kézművességen át a TV stúdióig számtalan élmény várja a fiatalokat. Az Agóra Tudományos Élményközpont 10 turnusa már május végére teljesen betelt. Itt 200 alsó tagozatos gyerek ismerkedik látványos kísérletekkel és programozással. A Demki tímárházában a hagyományos kézműves mesterségek, köztük a bőrművesség és az agyagozás állnak a középpontban, míg a Debreceni Szakképzési Centrum táborozói a digitális alkotás mellett a debreceni televízió kulisszatitkaiba és a Greenbox technikába is bepillantást nyerhettek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében pénteken sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 25 és 31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen Mariannak a legfrissebbeket, 4:04, további fergeteges péntek délutánt mindenkinek, és ahogy vidékien ezt szokták mondani, hűs van, maradjunk annyiban, 23-24 fokot mérünk, várom az útinfokat ebben az órában is. Kezdünk elsőként Taylor Swift sikerével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

Groove-ához is a Wonder a Sunshine, ha menni állunk, csak jó zene szól, és tegye fel a kezét az, aki már valamilyen formában, de pihent a munkahelyén délután. Igen, vagyunk egy páran. Megjelent egy 20 éven át tartó kutatás, mi szerint a hosszú vagy rendszeres rossz időpontban beiktatott alvás összefügghet a magasabb halálozási kockázattal. A szakértők szerint az ideális délutáni pihenő maximum 15-20 perc, lehetőség szerint délután 1 és 3 óra között kell ezt beiktatnunk. Fontos azonban, hogy nem maga a szundi okozza a problémát több esetben, hanem a gyakori nappali álmosság, akár valamilyen alvászavarra vagy más egészségügyi gondra is utalhat, így érdemes felkeresni a házi orvosodat, hogyha esetleg ilyen probléma már hosszabb ideje fennáll. További infók a sunshine.hu-n, akár ezzel kapcsolatban is olvashatók majd. Mindjárt hozom az útinfókat, meg persze az ilyen király pénteki zenéket. Bibi Rexa jön Faithless-szel, ez a New Religion, Sunshine FM, csak jó zene!

0: epizódos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk a továbbiakban is. Nyíregyházán korábban a Tiszavasvári úton mértek, valamint a Palánta utcán voltak rendőrök. Debrecenből is kaptam információt, Viberen ott nemrég a Diószegi úton mértek, valamint a Sámsoni úton. Ha egyéb infód van, akkor várom egészen este 6-ig 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: A gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A tornán eddig veretlen belga labdarúgó válogatott meglepetést okozna pénteken a Los Angeles-i negyeddöntőben, ha kiejteni a világbajnokságon még gólt sem kapó spanyolokat. A belgák bizakodva várják a negyeddöntőt, sőt Courtois úgy vélte, csapata legyőzheti a négyszeres Európa-bajnokot. A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések a bajnokok ligájában, az Európa ligában, és természetesen a világbajnokságon is. Fogalmazott az éppen Spanyolországban a Real Madridban futballozó 34 éves kapus. Hozzátette, az Európa bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Rudi García szövetségi kapitány együttese az Egyiptom és Irán elleni döntetlennel kezdte a szereplését a tornán. Új-Zéland legyőzésével csoport elsőként jutott tovább. A kieséses szakaszban úgy tűnt véget ér a belgák számára a VB, mert a nyolcad döntőbe jutásért rendezett összecsapáson Szenegál 2 gólos előnybe került, végül azonban hosszabbításban sikerült a fordítás, a 16 között pedig a társrendező Egyesült Államokat magabiztosan 4-1-re verték. Természetesen Spanyolország az esélyes, játékosai kiválóan birtokolják a labdát, amikor pedig elveszítik, gyorsan visszatámadnak, folytatta a kapus, aki szerint döntő lehet, hogy csapattársai hogyan tudnak gyorsan az ellenfél védelme mögé kerülni. A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes ismeretlen a tornán, sőt az eddigi 5 mérkőzésen még gólt sem kapott. Unai Simon az Athletic Bilbao 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 percen nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a 4 évvel korábbi katari világbajnokság csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a 8-ad döntőben 0-0-es döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a 2x15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simon korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. A 8-ad döntőben Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata visszavágott Portugáliának a tavalyi Nemzetek Ligájában elszenvedett vereségért, és Merino a 91. percben szerzett góljával került a 8 közé. Az egyszeres világbajnok 2010 óta először jutott el legalább a negyed döntőig, ráadásul az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője óta nem kapott ki a belgáktól. Igaz, a 40 évvel ezelőtti tornán is csak 11-esekkel esett ki, azóta 8 összecsapásukból 7 spanyol győzelem mellett a belgáknak csupán egy döntetlenre futotta. A csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen Onana biztosan nem lép pályára, mivel a belga középpályás keresztszallag szakadást szenvedett a legutóbbi Egyesült Államok elleni találkozón.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőzt támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika. A gondoskodó választás.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
3: 7-5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Akaratuk ellenére vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe, feljelentést tesz a TASZ. Csak augusztusban áll le a munka a parlamentben, akkor is 10 napra. Figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nem vesz részt a július 21-én kezdődő Tusnádfürdői Fesztiválon Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza frakció. Bár a szervezők a kormányfőt nem hívták meg, több tiszás miniszter és politikus kapott meghívót, de ők sem mennek el. A kormányzati kommunikáció közölte, hogy a kormány és a frakció munkával tölti a teljes nyarat. Ez alól csak az augusztus 10-e és 20-a közötti időszak jelent majd kivételt. Németh Zsolt fesztivál szervező korábban azt írta, hogy Magyar Pétert a politikai ellenfeleit és a külhoni vezetőket érő sértegetései miatt nem hívták meg. Sokan a szavazás napján szembesültek azzal, hogy tudtuk és beleegyezésük nélkül vették fel őket a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, emiatt pedig a Társaság a szabadság jogokért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A civil jogvédő szervezet közölte, hogy így a pártlista helyett kizárólag az adott nemzetiség, leggyakrabban a roma nemzetiségi listára szavazhattak. A TASZ szerint a kampányban több településen élelmiszercsomagosztások során gyűjthettek személyes adatokat a Fideszhez és az országos roma önkormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások, így figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete szerint a vállalat a rekordbevételek ellenére halogatja a fizetések megemelését. A svéd bútorlánc 1990-es hazai megjelenése óta ez lehet az első munkabeszüntetés. A dolgozók korábban már kitűzőkkel is demonstráltak a budapesti és budaörsi üzletekben. A szakszervezet közölte, hogy a munkavállalók körében fokozódott az elégedetlenség az idei béremelések elmaradása miatt. Üresen álló önkormányzati lakások azonnali felújítását és bérbeadását sürgetik Debrecenben a Szikra mozgalom helyi aktivistái, akik közérdekű adatigényléssel megszerezték a város üres ingatlanjainak listáját. A szervezet szerint a 111 érintett lakás kétharmada minimális ráfordítással költözhető lenne, miközben a debreceni ingatlanárak és megérhetési költségek drasztikusan emelkednek. Az aktivisták egy online beadványt is közzétettek, amellyel a lakhatási válságban lévők közvetlenül a város vezetőihez fordulhatnak segítségért, miközben az önkormányzat a lakásrendelet felülvizsgálatára készül. Kánikulában is hűvös terekkel és felejthetetlen élményekkel várja a látogatókat a Debreceni Déri Múzeum, ahol Munkácsi Mihály híres Krisztus trilógiája látható. A festő óriás életét a szeptemberig látogatható Miska és Cecil időszaki kiállítás mutatja be közelebbről. A látogatók a Déri Frigyes gyűjtemény egyiptomi szarkofágjai és szamuráj páncéljai mellett a Debrecen múltját feltáró civisek világa tárlatot is megtekinthetik. Augusztustól a több mint 2000 leletet felvonul megtanultató, egy középkori falu életét bemutató Szepes Annó régészeti kiállítás várja majd az érdeklődőket.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél, a legmelegebb órákban a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: 3, 2, 1. Kezi csókolom, hello mindenkinek, további klassz délutánt, Mariannának pedig köszönjük szépen a friss infókat. 5 múlt már 4 perccel, mindjárt pénzügyi percekkel folytatjuk, és ahogy nézem, a hétvégén 24 fok lesz majd a maximum, nem annyira strandidő. Kezdünk elsőként a gongongonnal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: most be tudunk fektetni, vagy pedig inkább havi rendszerességgel tennénk félre akár kisebb összegeket is. Hogyha ezek a válaszok megvannak, akkor már le lehet egyszerűsíteni a választást, hogy mely megtakarítási termékek a legmegfelelőbbek számunkra. Érdemes azt is átgondolni, hogy a futamidő alatt szükségünk-e lehet az összeg egy részére vagy az egész kivételére, mert hosszú futamidő esetén általában csak veszteséggel lehet hamarabb kivenni az összeget. Érdemes egyébként tájékozódni az aktuálisan meghirdetett banki akciókról, amelyekben akár kedvezményes számlanyítási díj vagy extra kamat is elérhető. Van lehetőség a megtakarításunkat kombinálni is, azaz egy részét kockázatosabb, ám de magasabb elérő hozamot biztosító, vagy inkább kevésbé kockázatos, alacsonyabb, de garantált kamatot biztosító lehetőségek között.
1: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének, Szabó Katalinnak köszönjük szépen a beszélgetést.
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
5: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
6: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
5: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
6: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
5: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
6: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban. Császol!
5: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
7: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-t.
5: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy, azt és nyilván ugye a te rádiós csapatodból.
7: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert miért nem jött be ekkor, meg ekkor a podcast nem volt kész. Oké, okay, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki, nem tudom
5: neki?
7: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
2: Okay. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Metallica! Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
2: Airi Mafia és a hajnali kör után pedig programajánlókkal folytatjuk a délutánunkban. Megérkezett hozzánk ismét Kata. Szia!
3: Szia, Roli! Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-éig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Les Zsófia zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha két ballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt. Egy igazi élő legenda érkezik Debrecenbe. Július 10-én este 8:30-tól a nagyerdei szabadtéri színpad fái között csendülnek fel a jól ismert szívből jövő dallamok, ugyanis Charlie hozza el a Mindenen túl turnéját. Készülj fel egy felejthetetlen, közös éneklős, nosztalgikus nyárestére a csillagos ég alatt. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
4: Hi, what's up? This

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelepésen az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 6 óra, ami több mindent is jelent. Egy, hogy én megköszönöm a mai figyelmet, mi holnap majd 2-kor folytatjuk. Viszont 6 óra után ma is kívánság műsor jön Norvival. A következő 120 perc csak rólatok szól. Kellemes hétvégét, csáó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Két új államkötvény kibocsátását készítette elő a kormány. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett luxushotelnek. Újabb törvénycsomag került a parlament elé. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október 1-től beolvad az általános rendőrség szervezetébe a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség, miután a kormány benyújtotta a rendészeti feladatellátás racionalizálásáról szóló törvényjavaslatot. A Posvai Gábor belügyminiszter által kidolgozott előterjesztés célja a párhuzamosságok megszüntetése a védett személyek és a létesítmények biztosítása során. A most benyújtott törvény csomag emellett eltörli a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat, az egészségügyi adat kezelés módosításával pedig szélesebb körbe teszi láthatóvá a szifilisz szűrések eredményeit az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben. Két új euróban dominált államkötvény kibocsátását készítette elő a kormány, illetve az államadóságkezelő központ. A forrás bevonásra szakértők szerint a magasabb idei költségvetési deficit, valamint a felszabaduló uniós források előfinanszírozása miatt jelentős rövidtávú likviditási igények miatt lehet szükség. A magyar állam idén januárban és márciusban már megjelent a kötvénypiacon, akkor összesen több mint 4 milliárd dollár értékbe vont be forrást. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett több milliárdos luxushotelnek, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A politikus kifejtette, hogy a Fidesz kormány alatt indított beruházás az eredeti 1,2 milliárdról mostanra 3,5 milliárd forintra drágult, miközben a kihasználhatóságára nem készült tanulmány. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a projekt a közpénzek kiszivattyúzására is alkalmas volt, ezért a luxusszálló helyett az épületnek vissza kell adni a valódi oktatási és mezőgazdasági funkcióját. Az alaputas biztosítások csak a külföldön szükséges orvosi alapellátást fedezik, a többi költséget a betegnek kell állnia, így egy külföldi kórházi tartózkodás komoly számlákat eredményezhet. Molitoris Dániel ortopéd traumatológus arra figyelmeztetett, hogy még a legdrágább családi utasbiztosítás is olcsóbb, mint egyetlen napi ellátás egy külföldi egészségügyi intézményben. A szakember kiemelte, hogy az európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyákhoz járó alapcsomagok gyakran nem elegek, mert az akut ellátáson túli költségeket nem térítik. Baj esetén a megfelelő kötvény felmutatása mellett a saját biztosító azonnali értesítése is elengedhetetlen a zökkenőmentes ügyintézéshez. Az invazív ázsiai tigrisszonyok terjedése miatt a héten Budapest két kerületében és 11 vármegye 151 településen folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a szúnyogok faji összetétele, és a hazai fajok életterét fokozatosan átvették az invazív nappal is aktív és kifejezetten embert támadó egyedek. A védekezés a héten több mint 31 ezer hektárt érint, a szakemberek tartós gépjárművekről az esti órákban juttatják ki a készítményt, amely alacsony dózisa miatt emberekre, házi állatokra és méhekre nem veszélyes.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az angol font az előző napok jelentős emelkedése után még tovább menetelt felfelé, így az ára már kevéssel haladja meg a 420 forintot, míg az euró szintén drágult, és a jegyzése kicsivel 358 forint felett alakul. A svájci frank az erősödést követően lényegében stagnált, így az ára alulról súrolja a 389 forintot, és ugyancsak stagnálást mutatott az amerikai dollár is, amelynek az ára jelenleg alig haladja meg a 313 forintot.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Nyíregyháza lesz a házigazdája az elit ökölvívó magyar bajnokságnak. Július 15-től a Continental Arénában felállított ringben mérik összetudásukat a legjobb boxolók. Nyíregyházi versenyzőknek is szoríthatunk az eseményen, komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15-e és 26-a között Európa bajnokságot rendeznek Szófiában. Emanuele Rencini szövetségi kapitány pedig az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főversenye előtt. Tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett. Az idén július 6-a volt a határidő, de a pontos létszám természetesen csak a mérlegelésen dől el. Egy éve több súlycsapatban is borult a papírforma, és az idén is öldöklő küzdelmekre van kilátás. A bajnokság mellett egy Papp László életét bemutató vándorkiállítás is Nyíregyházára érkezett, és a fia is ott volt a bajnokságot beharangozó sajtótájékoztatón. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum első helyen Petrimán Milán aranyérmében reménykedhet, a 65 kg-os válogatott boxoló harmadszor lehet magyar bajnok. A női U18-as röplabda válogatott végletekig kiélezett mérkőzésen 3-2-re legyőzte Bulgáriát, ezzel 6 győzelemmel és mindössze egy vereséggel zárta a csoportkört, és bejutott a 2026-os litván-lett közös rendezésű Európa-bajnokság legjobb 4 csapata közé, ezzel pedig történelmi sikert aratott. A válogatottnak a nyíregyházi Pampuk Gréta is tagja. Elkészült a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2026-27-es idényének első fordulójának sorsolása. A Deac az Eger ellen küzd majd a továbbjutásért. A két gárda jól ismeri egymást, hiszen a bajnokságban egy csoportban küzdenek. Tavaly a fekete-fehérek a harmadik helyen zártak az északkeleti csoportban, az egriek a tizedikek lettek. A felek augusztus 1-én szombaton csapnak majd össze a Dóczy utcai sportkampuszon. A lebonyolítás rendje nem változik az elmúlt évekhez képest. Az első két körben az MB3-as és annál alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára. Az MB1-es, valamint az MB2-es klubok a harmadik játéknapon csatlakoznak be. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Térségünkben szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, a régió legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, köszi Marianna a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy éjfélig együtt rádiózunk, jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Startolunk a Back to Back-kel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Lana Del Rey, és ez volt tőle a Summertime Sadness az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy szeretlek, és köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra. Aztán Zoli az édesanyjának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy köszönök mindent, amit értem tettél. Kata pedig Tamásnak üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, remélem megbocsájtasz, mert fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Kitó már a folytatásban Jack Jones és Emily K. párosa. Ez a Where Did You Go? A két órás élő esti kívánságból.

0: Reklámjátékunk következik.
1: No kérem szépen, ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a mai este folyamán is egy darab dalkéréssel, vagy egy darab üzenettel lehet tőlem nyerni, méghozzá az Andrew Döner jóvoltából egy kilós dönertálat, amit egyébként majd be tudtok váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16 per A szám alatt. Úgyhogy érdemes a mai napon is nekem írni, üzenni, vagy dalt kérni. Tehát egy kilós dönertálatét játékra fel.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék meg.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Johnny Man, és ez volt tőle a cheating az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Gábor üzenetével folytatjuk, aki a kollégáinak üzeni, hogy köszönöm a sok segítséget a héten. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Réka Balázsnak üzeni, hogy hiányzol, és alig várom, hogy újra átölelhesselek. Jani pedig a nagypapájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy te vagy a család szíve és lelkem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Sonny Fodera, ez pedig a Think About Us, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltatok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A tornán eddig veretlen belga labdarúgó válogatott meglepetést okozna pénteken a Los Angeles-i negyed döntőben, ha kiejteni a világbajnokságon még gólt sem kapó spanyolokat. A belgák bizakodva várják a negyed döntőt, sőt Courtois úgy vélte, csapata legyőzheti a négyszeres Európa-bajnokot. A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések a bajnokok ligájában, az Európa ligában, és természetesen a világbajnokságon is. Fogalmazott az éppen Spanyolországban a Real Madridban futballozó 34 éves kapus. Hozzátette, az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Rudi García szövetségi kapitány együttese az Egyiptom és Irán elleni döntetlennel kezdte a szereplését a tornán. Új-Zéland legyőzésével csoport elsőként jutott tovább. A kieséses szakaszban úgy tűnt véget ér a belgák számára a VB, mert a 8-at döntőbe jutásért rendezett összecsapáson Szenegál 2 gólos előnybe került. Végül azonban hosszabbításban sikerült a fordítás, a 16 között pedig a társrendező Egyesült Államokat magabiztosan 4-1-re verték. Természetesen Spanyolország az esélyes, játékosai kiválóan birtokolják a labdát, amikor pedig elveszítik, gyorsan visszatámadnak, folytatta a kapus, aki szerint döntő lehet, hogy csapattársai hogyan tudnak gyorsan az ellenfél védelme mögé kerülni. A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes ismeretlen a tornán, sőt az eddigi 5 mérkőzésen még gólt sem kapott. Unai Simon az Athletic Bilbao 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 percen nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a 4 évvel korábbi katari világbajnokság csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a 8-as döntőben 0-0-ás döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a 2x15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simon korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. A 8-as döntőben Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata visszavágott Portugáliának a tavalyi Nemzetek Ligájában elszenvedett vereségért, és Merino a 91. percben szerzett góljával került a 8 közé. Az egyszeres világbajnok 2010 óta először jutott el legalább a negyed döntőig, ráadásul az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője óta nem kapott ki a belgáktól. Igaz, a 40 évvel ezelőtti tornán is csak 11-esekkel esett ki, azóta 8 összecsapásukból 7 spanyol győzelem mellett a belgáknak csupán egy döntetlenre futotta. A csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen Onana biztosan nem lép pályára, mivel a belga középpályás keresztszallag szakadást szenvedett a legutóbbi Egyesült Államok elleni találkozón.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
3: My name is Benson Boone.

Bless Animals, és ez volt tőlük a Heatwaves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódásra kell, hogy számoljatok, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utcai része Zsák utca, itt ugye a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve mindenki szabályosan parkoljon le. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Faragtár utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint kint vannak a rendíber ődei a Nádor utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelését. Újra elérhetők a MÁV késési statisztikái. Leállt a közmédia hagyományos műsora, a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelését. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban jelezte, hogy a sokat kritizált rendszer túlzott adminisztrációval jár, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. A tárcavezető ígérete szerint a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A következő tanévben pedig széleskörű szakmai egyeztetés indul egy új modellről. A MÁV havi késési statisztikáit részletesebb és kibővített formában tette újra elérhetővé a közlekedési minisztérium, amely a korábbi gyakorlattal szakítva az adatok transzparenciáját tekinti az első lépésnek a problémák megoldásához. Vitézi Dávid tárcavezető bejelentése szerint a vasúttársaság új oldalán a menetrendszerűségi mutatók mellett az eladott vármegyebérletek és helyjegyek adatai is nyilvánossá váltak, valamint ismét működik a vonatinfo és az emig rendszer is. A közérdekű adatok megosztása a vasúti szolgáltatások átláthatóságát és a számon kérhetőséget hivatott erősíteni. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban a hírcsatornán a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók, míg a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkezeti elvek szerint. A sport közvetítéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár a rászoruló és speciális nevelési igényű gyermekek után, azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak igényelniük kell azt. A pénzügyminisztérium közleménye szerint idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a juttatást, amelyre azok a családok is jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok oldaláról tölthetők le, a kérelmeket pedig a helyi önkormányzatoknál lehet benyújtani. Összesen 156 földmozgást regisztrált júniusban a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kárpát-Pannon régióban észlelt események közül 33 természetes eredetű földrengés, 123 pedig bányarobbantás volt. A szakemberek hozzátették, hogy a múlt hónapban egyetlen földmozgás sem járt lakossági észleléssel a térségben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a régió legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk egy csirenddel. Itt van tőle Szebb Fajjára.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Bayer, és ez volt tőle látható az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Így az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Tomi üzenetével nyitom a második óránkat, aki a hugának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy minden álmod váljon valóra. Maria férjének üzeni, hogy boldog évfordulod, drágám, köszönöm, hogy te vagy a társam. Vanessa pedig a párjának üzeni, köszönöm a türelmed és szereteted, nagyon hálás vagyok érted. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Nicki Minaj, ez pedig a Starship, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Ugye vihar a szárnya.
1: A halott pénz, és ez volt tőlük a gyerekek az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket össze is gyújtok egy csukorba, úgyhogy én átadom a terepet Katának, jó? Jön egy jó kis programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
3: Sunshine FM programajánló.
4: Rázd fel a péntek estéidet Nyíregyházán a legforróbb latin ritmusokkal. Augusztus 21-ig minden pénteken délután 6 órától teljesen ingyenes zumba foglalkozásokkal pesdülnek fel a sóstói fittesték. A sóstói tó és a sóstói piac közötti hangulatos, árnyas, füves területen Lesz Zsófi a zumba oktató diktálja majd az ütemet. Nem számít, ha kétballábas vagy, a könnyen követhető koreográfiákat bárki simán le tudja másolni. Kapd fel a legkényelmesebb edzőcipődet, hozd a barátnőket is, és táncold ki magadból a heti stresszt teljesen ingyen, a szabad ég alatt. Egy igazi élő legenda érkezik Debrecenbe. Július 10-én este 8:30-tól a nagyerdei szabadtéri színpad fái között csendülnek fel a jól ismert szívből jövő dallamok, ugyanis Charlie hozza el a Mindenen túl turnéját. Készülj fel egy felejthetetlen, közös éneklős, nosztalgikus nyárestére a csillagos ég alatt.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
3: Sunshine FM programajánló.
1: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Feri üzeni Évinek, hogy bocsánatot kérek minden könycseppért, remélem újra tudjuk kezdeni. Kinga a párjának üzeni, hogy te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem, Zsófi pedig a keresztfiának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és azt üzeni neki, hogy legyen tele az estét örömmel és nevetéssel. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban James Hype, ez pedig a 7 Seconds, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

és ez volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim. Ildikó üzeni a férjének, hogy köszönöm a közös életünket és a sok szép emléket, nagyon szeretlek. Aztán Csaba a haverjainak üzeni, hogy most, hogy megvan mindenkinek a sikeres vizsga, úgy érzem meg kell ünnepelni ezt a hétvégén. Alexa pedig a nővérének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy legyen tele az estét boldogsággal és rengeteg ajándékkal. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Surreal, ez pedig a Stumbling In, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Reklámjátékunk következik.
1: Siri Ellen, és ez volt a Last Tumbling In az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, le is zárom a mai játékunkat, és kiderül, hogy kiviszi el tőlem az Andrew Döner jó voltából az 1 kilós dönertálat, a nyertes pedig nem más, mint Vanessa, aki ugye a párjának azt üzente, hogy köszöni a rengeteg türelmet és szeretetet. Nagyon hálás érte, hogy van neki. Hát hatalmas gratula, Vanessa, ti írtát az Andrew Döner jó voltából az 1 kilós dönertál, amit be tudsz majd váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes 16/A szám alatt. Jó étvágyat kívánok hozzá, és természetesen játék majd a jövő héten is lesz.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenik.

0: Taylor Swift, és ez volt tőled a Fate of Ophelia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor startol a térség valóban élő esti mix műsora, mindjárt az első két órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 óra után pedig egy picit afrohouse-os világba váltunk, ugyanis jön majd Fatboy, úgyhogy érdemes velünk tartani, egy nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, és mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
3: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
2: Mi ez az általánosítás?
3: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
2: Hát előfordul az ilyen
3: de
2: szerintem.
3: Hogy, de ez a klasszikus, hogy már nem...
2: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
3: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
2: Na tehát, ott hogy, meg pont, hogy magányos is azért.
3: Rendben, ilyen. De hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
2: De nekem feltűnik.
3: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
2: igen,
3: volt.
2: Igen, Maria, de ő neki Maria. Csak a fedő neve Maria.
3: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők. Már most bocs. Tehát, hogy
2: ma nem leszünk barátok, úgy érzem.
3: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg, hogy mindenki a világ számára.
2: Te egyedülálló vagy.
3: Igen.
2: És mondjuk egy bombázó előadja magát az íjjája, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb.
3: Na lehet, jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá íjjáj. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
2: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy íjjáj vagy-e vagy sem.
3: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni
2: de
3: ezeket.
2: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
3: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
2: És az még az hihető.
3: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, rajzolni. Hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni. Láttad rajzolni.
2: Igen.
3: De az lehet másnak a rajza volt.
2: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
4: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
3: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
5: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
3: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
5: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
3: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
5: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban, császol.
3: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, szia.
2: Jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-vel.
3: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy,
2: azért
3: és nyilván így a te rádiós csapatodból.
2: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert, miért nem jött ekkor, meg ekkor a podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki, nem tudom
3: neki?
2: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
6: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
8: Sikerült lefaragni az idei költségvetési hiányt. Megkezdődik az önkormányzati ebrendészeti telepek országos állapot felmérése. Az USB töltők több mint 80%-a megbukott a termékbiztonsági teszteken. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Kormányváltás nélkül a GDP 8,3%-a lett volna az idei hiány, derült ki az új kormány által elvégzett költségvetési átvilágításból. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi intézkedések nyomán az idei évre várható hiányt sikerült a GDP 7,5%-ára mérsékelni, a korábban elfogadott 3,7%-os céllal szemben. A tárca közölte, hogy a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét, és új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket. Megkezdődik az önkormányzati ebrendészeti telepek országos állapot felmérése és helyszíni felülvizsgálata. Gajdus László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán kiemelte, egy országról nagyon sokat elárul, milyen állapotú gyepmesteri telepeket működtet, ezért szívügyének tekinti az állatjóléti szempontok szigorú betartását. A tárca vezető tájékoztatása szerint a terepi munka során részletesen feltérképezik a jelenlegi helyzetet, majd az önkormányzatokkal közösen azon fognak dolgozni, hogy a telepeket minél hamarabb korszerű európai színvonalú létesítményekké fejlesszék. Elutasította az Európai Parlament plenáris ülése a magyar hatóságok kérelmét Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztésére. A büntető eljárás Hankó Balázs volt miniszter rágalmazás miatti feljelentése nyomán indult, miután a Demokratikus Koalíció képviselője a Szülő utcai gyermekotthonokban történt bántalmazások kapcsán az állami támogatásokról és az egyházi felelősségről tett fel kérdéseket. Az Európai Parlament jogi bizottságának júniusi ajánlását megerősítette. Döntés értelmében a politikus elleni eljárás a képviselői mandátumának ideje alatt nem folytatható, így az a mentesség értelmében szünetel. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemében vizsgált termékek 80,4%-a megbukott a termékbiztonsági teszteken. A laboratóriumi ellenőrzések során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a szabványoknak, és a korábbi évekhez hasonlóan komoly áramütés veszélyt jeleztek a szakemberek. A fogyasztóvédelem azt javasolja a vásárlóknak, hogy a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szaküzletekből vagy műszaki áruházakból szerezzenek be töltőket, a gyanúsan olcsó darabokat kerüljék. George Clooney kapja az Aranyoroszlán életműdíjat a szeptember 2-án kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező a világ legrégebbi filmfórumának visszatérő vendége, ahol korábban olyan sikeres alkotásokat mutatott be, mint a Jó estét, jó szerencsét vagy a Gravitáció. Alberto Barber a fesztivál igazgató indoklásában karizmatikus, sokoldalú és eredeti művészként jellemezte George Clooney, kiemelve a humanitárius és társadalmi ügyek iránti elkötelezettségét is. A velencei seregszemle teljes versenyprogramját július 23-án hozzák nyilvánosságra.
6: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
8: Térségünkben szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a régió legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. is tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig 2 órán keresztül DJ Vágó. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. A megújult Mix XL-ben indulunk a Miracle-lel, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó.

Sziasztok, DJ Vágó ma esti mixe egyszerűen zseniális. Rég nem hallottam ilyen ütős válogatást, csak így tovább ez a péntek este, most már biztosan emlékezetes marad. És még egy üzenet, na ez igen, DJ Vágó megint oda tette magát, minden szám betalál, pörög a hangulat a nappaliban, köszi ezért az élményért, ez pedig Petrától érkezett. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620-316-3000. A megújult MixXL-ben pedig játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. Itt van már a folytatásban Serial, ez pedig a Tears Dry Tonight, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: megújult Mixx szellemi szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már túl is vagyunk, viszont senki ne csüggedjen, ugyanis tartunk egy másodperci szünetet, és utána azonnal folytatódik a megújult Mixx-el, hiszen egy teljes órán keresztül még a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova. Mindjárt jövünk.
1: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
2: ahol minden a filmek világáról szól.
1: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
2: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
1: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
2: Vasárnap este 18 óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL egy teljes órán keresztül, míg a lemezjátszóknál J-Vágó. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában, amivel kezdünk a Stopik és A7S vadonatúj felvételem. Ez az Out My Hand, a megújult MixXL-ben.

Black Eyed Peas és a Let's Get Started az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, érkeztek szép számmal üzenetek, mindjárt az elsőt is olvasom. Sziasztok, egyszerűen zseniális DJ Vágó mai mixe, teljesen elvarázsol, végig pörgős, mégis ízléses válogatás. Üdv nektek, Ákos, és még egy üzenet, sziasztok, le a kalappal DJ Vágó előtt, ma ismét megmutatta, miért hallgatom minden héten a műsort. A mixet szinte végig táncolom, köszönjük szépen ezt a hangulatot, puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000, de egészen 10 óráig a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, amivel megyünk tovább, az pedig Wilcox és az Illusion, a megújult mix.

0: új jót mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. 2 órán már túl is vagyunk, úgyhogy DJ Vágónak köszönjük szépen ezt a kiváló mixet. Természetesen ezt is visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, ugyanis érkezik az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé. Ő nem más lesz, mint Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, 1 órán keresztül most az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögött, ő nem más, mint Robin, amivel pedig indulunk az Alok és Jazz Green közöse. Ez a Summer's Back, a megújult MixXL, ami szól nála.

Medúza és a Tell It To My Heart az előző percekben itt a megújult Mixxel-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt egy órában az új generáció DJ-je állt a lemezjátszók mögött, a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk. Ő nem más volt, mint Robin. Robinnal holnap este 10 órakor majd újra találkozhatok, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Most viszont senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, az pedig a maximumra. Tartunk egy másodpercnyi szünetet, utána pedig jövünk vissza, hiszen elkalózolunk benneteket, méghozzá az Afro House világában. Érkezik a lemezjátszók mögé Fatboy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Fat Boy. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
2: A megújult Mix XL utolsó órájába lépünk bele. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! Ebben az órában egy picit lazítunk a tempón, ugyanis az Afro House világába kalózolunk el benneteket. Az utitásunk pedig nem más, mint Fat Boy, tele leszünk ebben az órában újdonságokkal, mashupokkal és finom zenékkel. Egészen éjfélig tehát a megújult Mix XL-ben, a lemezjátszóknál.

a megújult Mixx szellemi szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! Ebben az órában az Afro House világába kalózolunk el benneteket, az utitásunk pedig nem más, mint Fatboy. Érkeztek még szép számmal üzenetek, na ezekből csemegézünk most egy picit. Fatboy, ez a ma esti mix, valami elképesztő, minden egyes szám üt, igazi flow az egész, köszi az élményt egy lelkes hallgatótok. És van még egy üzenetünk, ma este is hozod a formádat, Fatboy, a mix végig energikus, mégis harmonikus, egyszerűen nem lehet megunni. Puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, köszönjük szépen az üzeneteket, én nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában, egészen éjfélig pedig a lemezjátszóknál. Fatboy.

0: a megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 4 órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, ebben az órában pedig az Afro House világába kalózoltunk el benneteket, aki pedig a jobbnál jobb felvételeket játszotta, ő nem más volt, mint Fatboy. Fatboynak köszi ezt az 1 órás mixet, amit visszatudtok egyébként majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Én nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, holnap este 8 órakor majd ismételten várok mindenkit a megújult Mixixelben. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést kívánok a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.